0: Mi van már, ember? 20 percre várok rád, kész van ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: MMR.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: És a Muravidéki Magyar Rádió továbbra is szól innen a Lendvai stúdióból, de immár vezetett formában itt vagyunk önökkel, és egészen déli 12 óráig itt is leszünk. Torma Róbert a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Hát július 26-a köszöntött ránk vasárnap, reggel van, még kora reggel, olyan csendes és nyugodt minden, és ezt szeretjük egyébként a reggelekben, a hajnalokban, hogy ilyenkor megvan a csendessége és a nyugodtsága annak az adott napnak, pláne hétvégén és egy ilyen vasárnap reggelen. Az időjárás pedig most még a vegyesebb arcát mutatja, ami azt jelenti, hogy már lehet látni a felkelő napot, ugyanakkor ott vannak a gomoly, illetve fátyol felhők az égen, ami már a reggeli napsütést is egy picit szűrik. Alapvetően kellemes és friss a reggel, ez a jó hír, tehát nem fázós, hanem olyan pont nyárias, felfrissülős, és jelenleg itt Lendván 15 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatban 14 fok van jelen pillanatban. Hogy hova fog majd ez felszökni, mi lesz ma a maximum, arról 6 órakor részletesen a friss információkban. Frontok jönnek, mennek, és mindenképpen számítani lehet arra, hogy még a nagy hőség előtt egy átmeneti megtorpanás lesz a felmelegedésben, de szerintem ezt mi egyáltalán nem fogjunk bánni, hanem most olyan tényleg ideális és élvezhető ez a meleg, amit ma meg holnap kapunk, aztán majd egy nagyon erőteljes melegedés indul a jövő hét közepétől. Nálunk pedig indul a reggel rengeteg jó zenével, Bajelex és a Slepp jön, itt lesz Katinka, Balázs Fecó jön, Hevesi Tamás, Pál Dénes, Varga Feriék és Adel is itt lesz, és ahogy említettem, fontban 6 órakor friss információk, időjárással, közlekedéssel, orvos-meteorológiával. Július 26-a van, és gyönyörű névnap Anna és Anikó napja van ma. Hamarosan köszöntjük azokat, akik ezen a napon ünnepelnek, és természetesen megnézzük majd az országos helyzetképet is. Tartsanak velünk, kezdjék ezt a reggelt is a Muravidéki Magyar Rádióval.

Ez volt a Nehéz vagyok című dal, mégpedig By Alex-től. Hát remélem, hogy ez a vasárnap reggel azért nem indul nehézkesen, bár ebben a dalban nagyon sok minden benne volt, hiszen központi kérdés a sokak számára talán ismerős reflexió, meg a sikerek, meg mindenféle egyéb hatás. Egy nagyon főben mászó kis dallam után kezdjük ezt a reggelt, remélem így együtt, és hogyha vasárnap van, akkor remélem, hogy ez a nap mindenféle nehézségektől mentesen fog majd az önök számára is telni, hiszen egy kellemes nap elé nézünk időjárás tekintetében is, meg egyébként is, hiszen rengeteg program lehetőség várja önöket ezen a vasárnapon. Egyrészt itt vagyunk mi, a Muravidéki Magyar Rádió, és a mai reggelen akármik programnak egy jó kerékpározás, egy könnyed reggeli séta is beleférhet, és jó látni, hogy bizony rendszeresen, hogyha hajnalba jövök, találkozok ugyanazokkal az arcokkal, tehát mindegy, hogy hétköznap vagy hétvége, bizony hajnalban, a kora reggeli órában a reggeli séta, vagy éppen a kerékpározás, az ott van a programon, és kihagyhatatlan, és időjárástól független. Tegnap még pulóveresen mentek reggel sétálni, mert ugye nagyon hűvös volt a tegnap reggelünk, most már ilyen rövidújus, pólós reggelünk van, kellemes 15-17 fokkal itt Muravidéken, és gyönyörű napfelkeltével, úgyhogy induljon nagyon jól ez a vasárnapjuk is önöknek, és hogyha velünk tartanak, akkor nekünk is jó lesz ez a vasárnap reggel, hiszen ha a vasárnap, akkor van kívánság műsor majd 7:30, aztán ismeretlen ismerős jelentkezik 10 óra után, a mai reggelen pedig sok-sok hasznos információval jövünk. Nézzük akkor most a reggeli országos helyzetképet. Azért általánosságban a derűsebb időjárás jellemző némi gomoly és fátyol felhővel. Itt Lendván, ahogy említettem, 15 fok van, Muraszombat 14 fok, Novomesto derült idő 15 fok, Postojna változóan felhőség 16 fokkal, Szlovengrádec felhős 13 fok, a fővárosban Ljubljanában felhős az ég, 20 fokot mutatnak a hőmérők, Lisca derült idő 17 fokkal, Portorozs szintén derült 18 fok, Maribor változóan felhőség 15 fok, Celje gyengén felhős 19 fokkal, és a Triglávon 9 fokot mérnek, ott is gyengén felhős az égbolt.

Július 26-a van Anna és Anikó napja, az Anna név héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hanna, jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, illetve báj. Az Anikó héber székely eredetű név, és az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. A jelentése ugyanúgy bájos, kedves, illetve Isten kegyelme. De a mai napra a naptár tele van nevekkel, még a főnévnapok mellett is. Mózes, Anita, Anett, Tadeusz, a Beril és a Nina név is szerepel, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk nekik. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse önöket. Most 5 óra 46 perc van, Hevesi Tamás érkezik.

Szól a rádió, és a folytatásban is szólni fog. Csak tartsanak velünk, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol hamarosan Pál Dénes fog énekelni, és aztán 6 órakor majd lesznek friss információk. Egy biztos, egy hidegfront után szaharai hőség tör ránk néhány nap, és érkezik bizony megint a 30 fok fölötti érték, sőt, hát a 40-42 fokkal is riogatnak a meteorológusok. Igazából az első hulláma a hidegfrontnak az ma éri el délután térségünket, aztán hétfő kedden megtöri ugye a melegedést, de a hét közepétől megállíthatatlan lesz a forró levegő beáramlása ide térségünkbe is, és bizony, ahogy említettem, akár 40-42 fok is lehet. De általánosságban azért ez a 38-39 fok lesz a jellemző. Ma sem lesz egyébként, vagy ma sem fogunk fázni, hanem inkább melegünk lesz, mert annak ellenére, hogy hidegfront közelít, 29-34 fok között alakulnak majd a délutáni maximumok. Részletek hamarosan 6 órakor.

Bár ma július 26-a van Anna Anikó napja, ma tartják Dobronakon hagyományosan a jakabnapi vásárt és búcsút. Dobronak 8 órakor nyitja meg úgynevezetten a kapuit vásárral és búcsúval a Szent Jakab templom előtti téren, ami azt jelenti, hogy már 8 órától kézműves és házi termékek vására, frissítőkkel, élőzenével, nótaszóval lesz körhinta, és még kocsikázni is lehet lovashintóval a faluban, 9 órától pedig ünnepélyes kétnyelvű szentmise lesz a Szent Jakab templomban, amelyet magister dr. Janez Kozinc muraszombati püspök celebrál majd. Ha úgy gondolják, hogy szívesen elmennének egy szép szentmisére és egy jakabnapi vásárra, akkor Dobronak önöket is várja.

0: időjárás.
1: 6 óra múlt 1 perccel, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárással kezdünk, és aztán megnézzük, hogy az időjárás milyen hatást gyakorol a szervezetünkre, az egészségünkre. Hát nagyon-nagyon gyors változások lesznek megint időjárásunkban, amit bizony nehezen fog lekövetni majd a szervezetünk, úgyhogy erre érdemes felkészülni, itt egy remek nap. Vasárnap, amikor rá lehet pihenni, és tegyék is meg, hiszen jövő héten jön a kánikula, és a frontok erős panaszokat fognak majd okozni. Alapvetően negatív következményei lesznek a mai és a hétfői ciklonnak, mert hogy érkezik a hideg front már a délutáni órákban, és fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt jó sok napsütés is várható. Aztán a nap második felében már megnő az esők, záporok, zivatarok kialakulásának az esélye is. Lesznek területek, ahol egy csepp eső sem fog esni. Ettől függetlenül még intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés délután. Élénk lesz a szél, főleg zivatarok környezetében akár erős széllökések is kísérhetik az élénk szelet. Ma általában 29-34 fok között alakul a hőmérséklet, és jön a ciklon. Annak meleg meg hideg frontjával együtt. Így hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, de általában közepesen gyengén felhős időre van kilátás, kisebb esők, záporok, zivatarok még előfordulhatnak, de általánosságban a hétfő már szárazabb időt hoz, viszont marad az élénk szél, helyenként megerősödő jelleggel, hétfő hajnalban 12 és 21 fokig csökken az éjszakai hőmérséklet, a legmagasabb nappali pedig 27 és 33 fok között valószínű. Gomoly felhős napos időre számíthatunk kedden, legfeljebb egy-egy kisebb esővel, többfelé élénk széllel, hajnalban 10-19, délután 25-32 fok valószínű. Aztán szerdától jön majd a meleg, nagyrészt derült napos időre van kilátás csapadék nélkül, többnyire mérsékelt légmozgással. A hajnali 10-19 fok után szerda délután már 28-34 fok valószínű. Derült, napos, száraz időt tartogat a csütörtök is. A hajnali 12-21 fokról délután már 30-36 fok közé melegszik fel a levegő. Péntek derült, napos, száraz időt hoz, helyenként megélénkülő széllel, és ez jó hír, mert az egy picit enyhíteni fogja majd a kánikulát. Péntek hajnalban még viszonylag frissülő levegőre számíthatunk 14-22 fokkal, délután pedig 33-37 fok között alakul a hőmérséklet. És ezt megfejeli majd a jövő hétvége, hiszen augusztus rekkenő hőséggel lép be hozzánk, szombat-vasárnap zavartalan napsütést kapunk derültéggel, hajnalban 20 fok körüli hőmérsékletekkel, és bizony a jövő hétvégén 38-40 fok körüli értékek várhatók majd a kora délutáni órákban, és ez úgy tűnik, hogy egyelőre tartósnak bizonyul, hiszen jövő hét szombattól 40 fok, és ez ki fog tartani az azt követő hét csütörtökig a mostani számítások szerint, és valamikor 7-8 környékén érkezik majd egy frissítő hidegfront, és ezt úgy kell érteni a frissítő hidegfrontot, hogy ilyen 32-33 fokra megy majd vissza a nappali felmelegedés mértéke. Szóval érkezik még egy nagyobb és jóval erőteljesebb hőhullám, mint az előzőek, a nyárnak pedig úgy tűnik, hogy még nincsen vége, és ez a nyaralóknak jó hír, bár azt gondolom, hogy a 40-42 fok azért túlzás, de ezt is valahogy majd átvészeljük együtt. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit hoz ez a fajta változás, mert alapvetően negatív lesz a meteogyógyászati változás a vasárnapi hétfői ciklonnak köszönhetően. Hideg front éri el térségünket, és ez nagyon megterhelő lesz a humán meteorológiai helyzet szempontjából azoknál, főleg akik érzékenyek az időjárás változására. Többszörösen is súlyosbítja az érkező ciklon a front érzékenyek állapotát, de lesz azért pozitívum is benne. Amire számítani lehet, főleg a nap első felében, mert már akkor érkezik a ciklon. Igen, intenzív melegedés zajlik egyébként a magasban, erős melegfronti panaszokkal. A hőmérséklet ma már elérheti a 34-35 fokot is, tehát viszonylag forróságra lehet számítani. Késő délutántól érkezik az erőteljesebb hidegfront, ami alaposan átalakítja és felerősíti ezeket a panaszokat, amik aztán hétfőig velünk is maradnak. Most a reggeli délelőtti időszakban kritikus lesz a fejfájósok, migrénesek állapota. Erősödnek a gyulladásos folyamatok, egyre több lesz a szív- és légzőszervi panasz, szokatlan fáradtság várható, a közlekedésben pedig ez igen veszélyes és figyelmetlenséggel párosul. Ahogy érkezik a hideg front, hirtelen átvált a szervezetünkben a terhelés is, amit tovább fokoznak például a délután kialakuló zivatarok, az esők, vagy akár a helyenként viharossá váló szél. Súlyos keringési következmények közül az infarktus veszélyére hívják fel a szakemberek a figyelmet. Nagyon figyelnünk kell erre. Súlyos szívritmuszavarok, mellkasi diszkomfortok, erősen ingadozó, veszélyesen kiugró vérnyomás, hirtelen erősödése is jelentkezhet. Aztán pánikreakciók alakulhatnak ki. A front vonulása miatt sokat romolhat például az alvás minőségünk is. A folytatásban előnyös és hátrányos következményekkel is számolhatunk. Jó, hogy a front megtöri némileg a hőhullám felfutását, ugyanakkor erősíteni fogja a változás meredekségét. Mindenképpen figyelni kell az erősödő panaszokra, ez a legfontosabb, hiszen ez már nem csak a frontérzékenyeket érinti, hanem gyakorlatilag mindenkit, úgyhogy készüljenek az időjárás változására és ezzel együtt a szervezetben létrejövő változásokra is. Vasárnap van, aki teheti, pihentesse a szervezetét, hiszen jövő héten rendkívüli melegre lehet számítani.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon óvatosan, hiszen az autópályákon az éjszakai órákban is nagyon élénk volt a forgalom, és erre lehet számítani most a reggeli délelőtti órákban is. Úgyhogy türelmesen, körültekintően vezessenek. Vasárnap van hamarosan. Reggel 8 órától kamionstopp lép életbe, ami azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek nem közlekedhetnek este 10 óráig a szlovéniai utakon. Aki azonban autóba ül, vezessen körültekintően és óvatosan, ma elsősorban Muraszombat körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat! Hat óra 9 perc van, jön most a friss információk után a Magna Cum Laude és hamarosan Olivia Dean, aztán pedig megnézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.

Ahogy ígértem, megnézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, Muravidéken 3 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt. Ezen kívül volt 9 bűncselekmény, 6 közrendsértés és 8 esetben történt vadgázolás. A bűnügyek között szerepelt csalás, garázdaság, könnyű testi sértés, 5 lopás és családon belüli erőszak, emellett a rendőrök 3 tűzesethez is kivonultak, természetesen a tűzoltókkal együtt, és ami még fontos információ, hogy a mai napon gyakoribb sebességellenőrzést Muraszombatban, illetve Muraszombat körzetében tart a rendőrség.

Hova tűntél? Ez volt a 4-es Street zenekar, ők éppen jövő héten vasárnap majd a Művészetek völgyében lépnek fel, most pedig nálunk énekeltek és játszottak, Csík zenekar érkezik a folytatásban, de előtte nézzük a mai nap jelentőségét, egyébként 6 óra 20 perc van. Július 26-a köszöntött ránk, ennek az évnek a 207. napja, és a fő névnapok mára az Anna és az Anikó, nekik minden jót kívánunk, boldog névnapot, és ha már Anna napját említettem, akkor Szent Anna és Szent Joakim napja van a mai napon, és ugye az Anna hagyományok, az Anna nap hagyományosan a kender nyűvésének a kezdete volt a régi népi hagyományokban, és az annabab szedésének az ideje. Ekkor tartják egyébként a híres balatonfüredi annabálokat is a legközelebbi szombaton. De nagyon sok más esemény is kapcsolódik ehhez a mai naphoz, például 1083-ban avatták szentté Gellért püspököt, valamint Skolasztika és Beszteréd szerzeteseket. Szintén e naphoz köthető az Apollo 15, 1971-ben indult el a negyedik holdra szállási misszió, amely elsőként használt úgynevezett holdjárót. E nap születte George Bernard Shaw, ír drámaíró, irodalmi Nobel-díjas, 1856-ban született, és szintén a mai naphoz köthető Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus neve is, 1875-ben látta meg a napvilágot, és 1964-ben született Sandra Bullock, Oscar-díjas amerikai színésznő, és ha már a színésznőktől tartunk, akkor Helen Mirren neve is szervesen és szorosan kapcsolódik ehhez a dátumhoz. 1945. július 26-án született az Oscar-díjas brit színésznő. Hamarosan megnézzük, hogy milyen hagyományok kötődnek ehhez a mai dátumhoz, milyen érdekességek, de előtte a Csík zenekar fog zenélni.

magamat ringatom, még ő landol egy almafán, az Isten kertjében almabort inhalál.

Ez tényleg szerelem, ez volt a Most múlik pontosan, Csík zenekarral és Kis Tibivel. Ígértem, hogy megnézzük a mai napnak a jelentőségét, Anna napja van, és bizony július 26-a a kalendáriumban, a magyar kalendáriumban az év egyik legfontosabb és leggazdagabb nyári jeles napja. Ekkor ünnepeljük az Anna napot, amelyhez rengeteg izgalmas gazdasági hagyomány, emellett tiltás, időjárás jóslás és az egyik legpatinásabb társasági esemény kötődik. A paraszti világban ez a nap bizony nagyon fontos fordulópontot jelentett a nyári munkákban, illetve a betakarításban. Említettem a kender nyűvését. A népnyelv úgy tartotta, hogy a kender töve Anna napján szakad meg, ezért ekkor kezdték meg a kender kitépését, azaz a nyűvését.

meg dologtiltás, akkor bizony kapcsolódik ehhez a mai naphoz ez is. Szent Anna, aki Szűz Mária édesanyja volt, a keresztény hagyományokban ő az anyák, a nagymamák és a női munkák védőszentje. Szeged környékén például Kedda asszonyának nevezték. Ha július 26-a keddi napra esett, az asszonyoknak szigorúan tilos volt mosni, kenyeret sütni vagy takarítani, mert a hiedelem szerint ez szerencsétlenséget hozott volna a házra. Aztán a vajdasági Doroszlón, illetve Topolyán úgy tartották a régi öregek, hogy Anna a kötényében hordja a legyeket és a bogarakat. Ha ezen a napon nyitva maradt az ablak vagy az ajtó, akkor Anna beöntötte a szobába a bosszantó rovarokat, amelyek ettől kezdve rajzani kezdtek. És ha már az Anna napot említjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül az Anna bál mellett sem, mert a július 26-ai nap a legélőbb és a leghíresebb hagyománya valóban az Anna bál. Július 26-ához legközelebbi szombaton rendezik meg ma már, de a története közvetlenül egyébként ehhez a dátumhoz kötődik. Az első bált 1825. július 26-án rendezték meg Szentgyörgyi horvát Fülöp János a füredi horvát házban. A legenda szerint Anna nevű lánya tiszteletére tartották. A legújabb történeti kutatások szerint azonban a leányzót valójában Krisztinának hívták. A bált azért rendezték pont ekkor, mert a korabeli fürdőhelyeken az Anna nap jelentette a nyári főszezon csúcspontját, illetve zárását. Ezen a legelső 1825-ös bálon ismerkedett meg a házigazda lánya leendő férjével, Kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-es szabadságharc altábornagya, és a 13 aradi vértanú egyike lett. Az ő emlékére a bálon mindmáig átadják a Kis Ernőt ábrázoló herendi porcelán huszárszobrot is. És nyilván hozzátartozik ehhez a naphoz, az Anna bálokhoz az úgynevezett szívhalászat, mert a reformkorban a füredi bál a nemzeti öntudat találkozó helye volt. Megfordult itt Széchenyi István, Veselényi Miklós, Vörös Marti Mihály, Jókai Mór is. Kossuth Lajos állítólag az Anna Grand Hotel árkádjai alatt írta a helyszíni tudósításait. A bál kísérő eseménye a romantikus szívhalászat, amikor a hölgyek neveit rejtő faddobozokat halásszák ki a Balatonból. Hát nagyon sok minden kötődik ám ehhez a mai naphoz, de leginkább természetesen maga a névnap, úgyhogy minden Annának csodás napot kívánunk!

Szerbszki Jani arról énekelt, hogy mindenki alszik. Hát remélem, hogy most már nem 6 perccel vagyunk fél hét után. Odakint még friss a levegő, csodás a reggelünk. 17 fokkal ennyit mutatnak most a hőmérők itt Lendven. És még a reggeli kicsit komorabb felhők is szakadozottabbá váltak és eltűnőben vannak. Alapvetően még a délelőttünk inkább napos időt tartogat, aztán délután érkezik majd a hidegfront, ami hétfő kedre még egy picit visszahűti 1-2 fokkal a levegőt, aztán jövő hét közepétől jön a kánikula. De a kánikula akkor arra azért érdemes időben felkészülni, és az sem mindegy, hogy mit fogyasztunk. Szerintem sokan észrevették saját magukon, hogy amikor érkezik a nyári hőség, akkor szinte az étkezési szokásaink is észrevétlenül megváltoznak. Ilyenkor sokkal inkább a friss saláták, a gyümölcsök, a hideg joghurtok, a fagyik, a könnyű fogások az, amik jól esnek. Egy forró júliusi napon szerintem már a gondolattól is melegünk lehet, hogyha egy pörköltre, vagy valami rakott ételre, vagy akár mondjuk a 40 fokban a forró húslevesre gondolunk, mert ehelyett alapvetően és ösztönösen valami hűsítőre vágyik a szervezet, és ez nem véletlen, hiszen a szervezetünk is rendkívül intelligensen tud alkalmazkodni a környezet változásaihoz, és a nagy melegben más igényeket támaszt, mint a hideg hónapokban. A hőmérséklet hatással van az anyagcserénkre, az étvágyunkra, az emésztésünkre, és még arra is, hogy milyen ízeket, vagy éppen állagokat találunk vonzónak. Nyáron a test elsődlegesen azt a célt irányozza be, hogy a megfelelő hőháztartást fent tudja tartani, ezért nagyon természetes módon a könnyen emészthető, magas víztartalmú és a hűsítő hatású ételek felé fordulunk. A nyári étvágy tehát nem gyengeség vagy szeszély kérdése, sokkal inkább annak a jele, hogy a testünk pontosan tudja, hogy mire van szüksége. És ugye nagy kérdés az, hogy miért esnek jobban a hideg ételek. Hát egyrészt azért, mert azonnal frissítő érzést adnak. A hideg ételek, italok átmenetileg csökkenthetik a meleg érzetet, ezért kellemesebbnek érezzük őket, magas a víztartalmuk, sok nyári kedvenc, például a görögdénye, uborka, őszi barack jelentős mennyiségű folyadékot tartalmaznak, ezek jóval könnyebben emészthetők, és a szervezetnek így kevesebb energiát kell fordítania, például az élelmiszer feldolgozására. A hidratálás ilyenkor gyakran fontosabbá válik, mint a nagy mennyiségű tápláléknak a bevitele. Néha egyébként a szomjúságot éhségnek hisszük, máskor pedig éppen fordítva, a folyadék igény elnyomhatja az éhség érzetet. És hogyha nyári kedvencek is hűsítő ételek, akkor ilyenkor jöhet minden mennyiségben a görögdinnye, a friss uborka, mindenféle bogyós gyümölcs, a friss saláták, és persze az elmaradhatatlan fagylalt.

És ha már nyár, akkor kapunk még ebből egy kis ízelítőt majd a jövő héten. Mondtam, hogy akár 40-42 fok is lehet majd a jövő hétvégétől. És egyre inkább úgy tűnik, hogy ez maradni fog a mostani számítások szerint. Augusztus így fog ránk köszönteni, és több mint egy hétig tartani fogja magát a rekord magas érték, és a magas hőmérséklet, amit nagyon nehezen fog majd a szervezetünk egyébként tolerálni. De egy biztos, hogy a nyári hangulatot mindig a vízpart és a nagy meleg hozza, a strandolás, a fürdőzés, a csobbanás, a napsütés, ezek egyébként nagyon kellemes kikapcsolódást jelentenek a megfelelő hőmérséklet mellett, de nyilván nyári időszakban leginkább a testünket és a lelkünket tudjuk újra tölteni ahhoz, hogy majd az őszi-téli időszakot könnyebben tudjuk átvészelni. A víz közelségének van egy olyan jótékony hatása, hogy tudja csökkenteni a stresszt, tudja javítani a hangulatot, és segít kiszakadni a mindennapok rohanásából. Így a nyári szabadságok legnépszerűbb programjai között szerintem mindenkinek ott szerepel a strandolás, akár egy napra, akár csak egy délutára. Van, aki több hétre tud elmenni, kikapcsolódni, van, aki csak néhány napra. Egy biztos, hogy érdemes minden esetben néhány egészségügyi szempontra is odafigyelni, hogyha a gondtalan kikapcsolódást szeretnénk előtérbe helyezni. A napfény, a víz, a homok, a klór, vagy akár a meleg időjárás olyan hatásoknak teszik ki a szervezetünket, amelyek könnyen okozhatnak akár kellemetlenségeket is. Egy-egy apró figyelmetlenségből lehet mondjuk egy leégés, egy fülgyulladás, szemirritáció, vagy akár gyomorpanasz is. A nyári melegben ez sajnos előfordul. Ami legfontosabb, az a bőrvédelme. Ez az első számú feladatunk, hiszen a nyári strandolás legnagyobb egészségügyi kockázata a túlzott UV-sugárzás, tehát megfelelő fényvédőt kell használni, óránként, két óránként újra kenni magunkat, és ha bementünk a vízbe, akkor fürdés után a fényvédelmet meg kell ismételni. És hát a szabály az maradt, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg árnyékos helyet kell keresni. Aztán nyári időszakban, hogyha vízben megyünk, akkor a vízben töltött időhöz kapcsolódhatnak például nyári fülpanaszok, de nyilván a szemünk is nehezebben tolerálja mondjuk a sós vizet. A vízparton erre oda kell figyelni, meg arra is, hogy az UV-sugárzás ugyanolyan káros a szemünkre is. Mindenképpen érdemes UV-szűrős napszemüveget viselni, a folyadékfótlás nagyon fontos, és hát amiről a strandolás közben gyakran megfeledkezünk, az az ivás. Pedig a szervezet folyamatosan veszít folyadékot, ugye izzadással, a meleg miatt, és ha azt tapasztaljuk, hogy fáj a fejünk, fáradtak vagyunk, szédülünk, az már a kiszáradásnak a jele, úgyhogy erre oda kell figyelni. A nyári meleg egyébként emellett még kedvez a baktériumok szaporodásának, ezért például nyári időszakban gyakoribbak az emésztőrendszeri fertőzések, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, hogy mit eszünk, hogy hol eszünk. A vízparti kikapcsolódás akkor tud öröm lenni, hogyha ezektől mentes, úgyhogy én azt kívánom, hogy élvezzék a mai napon is, hogyha éppen elmennek strandolni, kikapcsolódni, maradéktalanul a nyári hangulatot, hogy kellemes élményekkel tudjanak hazatérni, és hogy gondtalan legyen az élmény, fontos odafigyelni a szervezet jelzéseire és ezekre az alapvető óvintézkedésekre.

Titkok a téren, Dallos Bogi énekelte ezt a dalt, 3/4 hét múlt 5 perccel, és nem titok, hogy ma július 26-a van, vasárnap Anna napja, és Anna napjához számos időjárás jósló és természet megfigyelő szabály is kapcsolódik, mivel ez a nap a nyár derekára esik, így a megfigyelések elsősorban az őszi időjárásra, és milyen fura, de már a tél közelettére és a következő évi termésre koncentrált. Így aztán a népi bölcsesség úgy tartja, hogy amilyen Anna napjának az időjárása, olyan lesz az ősz is. Ha július 26-án kellemes, napos, tiszta idő van, akkor hosszú, napfényes és enyhe őszre, úgynevezett vénasszonyok nyarára lehet számítani. Ha viszont ezen a napon esik az eső, vagy beborul az ég, akkor a gazdák korai, csapadékos, hűvös és borús őszi napoktól tartottak. A régi öregek szerint Anna napján a természet már egy apró jelzést küld a nyár végéről és a tél közelettéről. Egy jól ismert mondás arra utal, Anna után megszakad a dinnye töve. Tehát július 26-a után a dinnye már nem nő tovább, nem érik újjá, és a hűvösebb éjszakák miatt ez íze is romlani kezd. A népi megfigyelés szerint ezen a napon a hajnali órákban már érezhetően lehűl a levegő, a fűben megjelenik az első komolyabb harmat, ami a nyár lassan kezdődő búcsúját jelzi. És bizony jósoltak a következő évi termésre is a régiek, mert a július 26-ai csapadékhoz egy komoly gazdasági megfigyelés is, illetve figyelmeztetés társult. Ha Anna napján eső esik, az a néphit szerint rossz ómen volt a dió és mogyoró termésre. Úgy tartották, hogy ezen a napon hulló esőtől a dió és a mogyoró megférgesedik, üreges lesz a belseje, vagy még a fán el fog rothadni. Ezek a megfigyelések állítólag nem csak régi népi megfigyelések, hanem a mai napig tartja magát, úgyhogy érdemes figyelnünk a mai Anna napi időjárást is. A folytatásban pedig zenélünk, jön a Padödő Szolnoki Petivel, itt lesz Marics Peti, Ember Márk Brass Bence egy közös dallal, de érkezik Király Viktor, és itt lesz a Bagosi Brothers Company is. Aztán folytatjuk mi a reggelt, majd hamarosan gyerekgondolatokkal belelapozunk az évforduló naptárba, és 7:30-kor indul a kívánságműsor.

0: Fogyász. Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
0: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.
2: A Muravidék hullámhossza.
3: MMR.

0: Ki az, aki takarítja a ti szobátokat?
1: Én takarítom a saját szobámat, amikor az öcsém kibújtja a legókat, bármint azokat az építőkockákat, akkor mindig nekem kell összepakolni, kell, hogy nincs akkor a hely benne, akkor mindent kidobnék a kukába, kell, hogy nincs akkor a kukánk, és akkor csak az élőasztalon meg pár játék lenne ott. Semmi más, semmi szekény, amiben ruhák vannak, semmi játékos poszt, se radiátor, se ablak, mert hát azon dobom őket ki, és az kitörik, úgyhogy hát semmi nem lesz vele.
0: De akkor mindent kidobnál, Levente?
1: Hát igen, akkor lesz elég helyem játszani, csak az ágyat nem. Meg a sok-sok játékot.
0: Akkor úgy képzelem el, hogy neked inkább csak egy tornaterem kellene. Egy matraccsal?
1: Igen, az jó lenne.
0: Zöld színű falakat festenél akkor?
1: Aha, bármit festenék a falra, a két lenyomatokat, befestem magamat, aztán azt is lenyomatom. Aztán akkor még nézzük, lefesteném mindennel, festettem a falat, rádobok egy festékes dobozt, aztán akkor az zöld lesz, és pacákat, meg befesteném a falat, aztán akkor ennyi.

Belelapozunk most a napi kalendáriumba, és megnézzük, hogy ehhez a mai dátumhoz, Anna napjához, július 26-ához mi minden kötődik. Hát események, évfordulók sokasága, néhányat már kora reggel említettem, és bizony ezt még tudjuk bővíteni jó néhány névvel, illetve érdekességgel. 1945-ben, napra pontosan 81 évvel ezelőtt lemondott Winston Churchill, Nagy-Britannia miniszterelnöke. Truman, amerikai elnök pedig 1947-ben aláírta a nemzetbiztonsági törvényt, és ezzel létrehozta a CIA-t. Ezzel a törvénnyel jött létre, tehát a CIA szervezete. Eva Perón, Evita Juan Domingo Perón argentin elnök felesége 1952-ben hunyt el ezen a napon, eredeti nevén Eva Duarte. Szintén a mai naphoz köthető a Suezi csatorna államosítása. 1956-ban Nasser egyiptomi elnök államosította a Suezi csatornát. 1963, biztosan vannak olyanok, akik erre még emlékeznek, 1963-ban, 63 évvel ezelőtt ezen a napon súlyos károkkal járó földrengés rázta meg a jugoszláviai Skopjét, a Richter skála szerinti 6,9-es földrengés több mint 1000 ember életet követelt, 3000 feletti sebesüléssel sérült el. Beszések szerint a város 75-80%-a romokban hevert, megsemmisítve 120-200 ezer épületet. Ez 63 évvel ezelőtt ezen a mai napon történt. 1967-ben hunyt el Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, esztéta. Ő a magyar szabad versnek a megteremtője. Szintén e naphoz köthető Sinéad de Connor, 56 éves korában, 3 évvel ezelőtt, 2023-ban hunyt el az ír énekes dalszerző. A 20-as évei közepén lett szupersztár egy Prince által írt dallal, ez a Nothing Compares to You című szám. Később nagyon zaklatott lett a magánélete, provokatív cselekedeteiről volt ismert, semmint a munkásságáról, zenéről, viszont ez az egy dal örökre beírta őt a zenetörténetbe, és ha igazán szép melódiáról akarunk beszélni, akkor ez valóban az, úgyhogy meg is fogjuk hamarosan hallgatni, de előtte még nézzünk néhány mai naphoz köthető nevet. Ugye említettem dr. Carl Gustav Jung nevét, svájci orvos, 151 évvel ezelőtt, 1875-ben született, pszichiáter volt, az analitikus lélektan megteremtője, és mondhatjuk azt, hogy az első modern pszichiáter, aki kijelentette, hogy az emberi elme természeténél fogva vallásos, és megpróbálta ezt a mélységeiben megvizsgálni. Álomanalízis legismertebb úttörője. Tanulmányozta a művészeteket, és kijelentette, hogy a művészet alkalmazható például a félelem, a szorongás enyhítésére, illetve gyógyítására. Rengeteg híres műve volt és van, a Pszichológia és vallás, vagy éppen említhetném az Emlékek, álmok, gondolatok címűt, ami 1962-ben jelent meg. 1928-ban született Stanley Kubrick, amerikai rendező, hozzá kapcsolható a Lolita című film, vagy éppen a Tágra zárt szemek, de szintén a mai napon született 77 évvel ezelőtt, 1949-ben Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője, vokalistája, és van itt nekünk még egy zenészünk, aki viszont annak ellenére, hogy 83 éves, még mindig színpadon áll, fantasztikus energiával, láthattuk egyébként az idei VB-n is a lelátón szurkolni, ő Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese, 1943-ban született a mai napon, úgyhogy Sinéad O'Connor és a Nothing Compares to You után egy ikonikus Rolling Stones nota is felcsendül majd Mick Jaggerrel, és aztán hamarosan 7:30-kor indítjuk a kívánságműsort, tartsanak velünk!

0: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.
1: Kívánságműsor.
2: 2 perccel vagyunk most 7:30 után, már is indul a kívánságműsor, és természetesen rengeteg kérésünk van ezúttal is, mind e-mailben, mind messenger üzenetben, de hívhatóak is vagyunk a következő 2 órában, telefonszámaink 575-17-18 és 575-17-19. Egy e-mailben érkezett kéréssel indítunk, ami így szól: szép napot kívánok mindenkinek, a mai kívánságműsorban szeretnénk a férjemmel együtt meghallgatni a Sonda Bunda bandától a Meghalnak a Csillagok is egyszer című dalt. Előre is köszönöm szépen, további szép napot kívánunk mindenkinek. Régi hűséges hallgatójuk, Németh Sándorné Zsuzsa Lentiből.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort, vannak telefonálóink. Jó reggelt kívánok!
1: Szép reggelt kívánok, és szép üdvözlet, kedves Tünde! Én szeretnék egy zeneszámot kérni Balázs Palitól, segíts Istenem, vagy szeress Istenem!
0: Istenem, segíts nekem, Balázs Pali énekli ezt a dalt. Rendben, Mária, elküldjük önnek, legyen szép vasárnap, és további jó rádiózást.
1: Nagyon köszönöm, maguknak is minden jót, a viszont
0: hallásra. Minden jót, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok, vagy jó reggelt kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Szintén korai ébredős, ugye?
2: Igen,
0: nagyon jó.
2: Óta hallgatom a rádiót.
0: Nagyon jó. És akkor mi lenne a kérése, kedves Erzsi?
2: Johnny-tól szeretném meghallgatni a Mississippi című dalt.
0: Rendben. Előkeressük és le is játsszuk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Önnek is csodás vasárnapot, köszönöm. Jó rádiózást, viszont hallásra. És van még egy telefonálónk, őt is meghallgatjuk. Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok, szép vasárnapot, üdvéken kívánok a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Éjszakák és nappalok. Ezt szeretném meghallgatni. Nagyon szépen megköszönöm. Jó egészséget, jó munkát, a viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, Ili. Minden jót önnek. Jó egészséget. Szécsi Pál fog hamarosan énekelni, jó?
3: Nagyon szépen megköszönöm, tűnik.
0: Minden jót. Viszont hallásra. És van itt nekünk még egy kérésünk. A vasárnapi kívánságműsorban kérném az MC haver és a teknőtől egy egyveleget köszönettel Zsolt Somogy Sámsomból. Minden érkezett az üzenet, úgyhogy most Balázs Pali, Fekete Johnny, aztán jön Szécsi Pál és az MC haver és a teknő.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort. Üzenet érkezett, Messenger üzenet, tisztelt szerkesztőség. A kívánság műsorban szeretném meghallgatni Annával Roberto Köszöntelek téged című dalát. Előre is köszönöm, ha teljesítik kérésemet. Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet, úgyhogy mindjárt ez a dolocska érkezik. De hogy utána mivel folytatjuk, azt elárulja a telefonáló. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Szeretném meghallgatni Orsi Imitől, Hol vannak a régi szép emlékek című számot.
0: Hol vannak a régi szép emlékek, Orsi Imi fog énekelni. És honnan hívott?
1: Beleznáról.
0: Köszönjük szépen, legyen szép vasárnapja, minden jót önnek. Viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, Csündikém, Udvardiné Panni vagyok, Szombathelyről.
0: Üdvözlöm, kedves Panni, és boldog névnapot kívánok
2: nagyon
0: önnek.
2: Köszönöm, és születésnapom is van.
0: Na!
2: Egy napon születtem, ezért szeretném meghallgatni az én kedvencemet, a Füredi Anna Bál.
0: A Füredi Anna Bálon.
2: Nagy... Nem fogok ma az életbe eljutni, pedig ez bakancs listán volt.
0: Dehogy nem.
2: De Tündikém 75 éves vagyok.
0: Ó, hát az nem akadály. Füred nincs olyan nagyon messze. Egyszer oda el kell menni. És hát a dupla ünnephez meg mindenképpen jó egészséget kívánok, és csodás napot. Minden jót kívánok, Panni. Hamarosan tehát érkezik ez a dal is. Van-e még telefonálónk? Ha nincs, akkor van még üzenetünk, mert hogy e-mailben is érkezett hozzánk, kedves MMR, a vasárnapi kívánságműsorban szeretném kérni az Amorf Lovagok és Honvéd Férfikar Szerenát Kommandó közös dalát, a Napsétát. Kellemes hétvégét mindenkinek, köszönettel Betty Palimból. Ezekkel a kis kérésekkel folytatjuk most, és ha jól emlékszem, akkor a kérések között szerepel még a Füredi Anna Bál, úgyhogy ezt ki is fogom keresni hamarosan, de most menjünk Robertoval, Oros Imivel, és hamarosan a Napsétával.
3: A mai nap mindenki csak szépet kívánjon. Megkérem az Istent, örökké megáldjon. Szebb ajándékot most úgysem adhatok. Ezzel a dallal kívánok boldog névnapot.

Orosimi után a Füredi Annabel érkezik, és említettem, hogy kérte még valaki ezt a dalt, Máté Zalabaksáról. Na, csak sikerül kimondanom, szóval Máté Zalabaksáról írt nekünk, és azt írja, hogy kedves rádiósok, szeretném a Kívánság műsorban meghallgatni a Füredi Annabálon című dalt, úgyhogy egyúttal Máténak is elküldjük.

a bucka lakó, a hortobágy egy teveitató. Hűs a tisza víz a zengabakony, a vértes kedves nem tagadom, a káli medence fényre való, a hó a pilisben ágytakaró.

0: Tettünk egy jó kis napsétát, Kálimedence, Badacsony, Balaton, minden szerepelt ebben a dalban. 8 óra múlt most 11 perccel, a jakabnapi vásár és búcsú is elkezdődött már Dobronakon. A délelőtti órákban mindenkit várnak oda is nagy-nagy szeretettel. Mi pedig folytatjuk a kívánság műsort egy telefonálóval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, kedves Tünde! Anna vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlöm, Anna!
1: Köszönöm. Szeretnék meghallgatni Kós Jánostól, hogyha kell, én 1000 évig várok rád.
0: Ez egy névnapi kérés, ugye?
1: Igen.
0: Hát minden Annának én csodás napot kívánok. Olyan gyönyörű nevük van, úgyhogy legyenek büszkék rá.
1: A nagymama is Anna volt, és azért kaptam a...
0: És öröklődött nevet. Tovább, igen, de jó. Hát igen, képzelj, az én nagymamám is Anna volt.
1: Minden kívánok szólít, igen.
0: Minden jót.
1: A hivatalos az Anna, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesíti kérésemet, és gyönyörű szép vasárnapot kívánok minden Annának, és minden rádió kedves hallgatóinak.
0: Önnek is minden jót, nagyon szép vasárnapot, jó ünneplés, boldog névnapot kívánok,
1: köszönöm,
0: és küldjük a dalt. Minden jót, viszont hallásra. Itt van egy üzenet, kellemes vasárnapot a stábnak és a Sláger kívánság műsor hallgatóinak. Szeretnénk meghallgatni Magdolna ismerőseimmel az Egyszál Vörös Rózsa című számot, kérésem teljesítését. Köszönöm, Frigyes Szent Gotthárdról küldte az üzenetet, és remélem, hogy Rozália is hallgat bennünket, mert hogy szép napot kíván, és Rozi Csörnyeföldön várja a Delta Mese című dalát. Rozália barátnőivel együtt szeretné meghallgatni ezt a dalt, úgyhogy hamarosan érkezik a Delta is.

Folytassuk a kívánságműsort, van itt rengeteg kérés, az egyik így szól, jó reggelt. Tünde, szeretnék kérni egy számot Kon Zsuzsától, ha én Rózsa volnék, köszönöm szépen, további szép napot, üdvözlettel Mózner-né Gabriella Szentpéterfáról, már is küldjük ezt a dalt, és hallgatnak bennünket Karcsék is, kedves Tünde és Robert, jó reggelt mindenkinek, aki készít és hallgatja az MMR műsorát. A kívánságműsorban szeretném meghallgatni Vince Viktória, téged nem felejtlek el, amíg élek című dalát. További kellemes napot kívánunk a hallgatóknak, stábnak, Marika és Karcsi Teskándról. És van itt még egy messenger üzenet is. A kívánságműsorban szeretnék egy számot, ennyit tudok belőle, Dalold el szívem bánatát, Zsuzsa Csörnyeföldről küldte az üzenetet, és remélem, hogy a Szivárvány együttes dalára gondolt, remélem, hogy az Ezüstgitár című dalra, ugyanis abban ez a mondat elhangzik, úgyhogy hamarosan ez a dalocska is érkezik.

0: Mindjárt jön a Szivárvány dala és az ezüst gitár, de közben van egy telefonálunk, őt meghallgatjuk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Rózsi vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, kedves Rózsika!
1: És szeretnék egy számot kérni Tabáni Istvántól, ő. Ma van az 57. házassági évfordulónk, és arra szeretném kérni.
0: Ja, és hogy eltetszett érzékenyülni? Hát az 57 év az bizony csodálatra méltó, és remélem, hogy mindketten jó egészségben tudják ezt most megünnepelni, úgyhogy nagy-nagy szeretettel fogjuk elküldeni a dalt, és jó egészséget a továbbiakban is, és sok-sok boldog évet még együtt.
1: Nagyon szépen köszönjük, minden jót, szép napot
0: minden jót kívánok. Önöknek is, viszont hallásra.

Már is folytatjuk egy újabb kérés, üdvözöljük a rádió dolgozóit, hallgatóit. Istenesné Anna vagyok Vasszarról, egy újabb névnaposunk van. A vasárnapi kívánság műsorban szeretnénk párommal meghallgatni, azért vannak a Jó barátok című dalt. Maradunk hűséges hallgatójuk, további szép napot kívánunk mindenkinek. Ezt írta nekünk Anna, mi pedig kívánunk neki nagyon boldog névnapot. És hallgat bennünket emellett Erzsi is. Üdvözlöm az MMR dolgozóit, a hallgatókat, Erzsi vagyok Vasszarról, a férjemmel és Anna húgom családjával szeretnénk meghallgatni Vámosi János előadásában a Neved napján gratulálok neked című számot. Ezzel szeretnénk köszönteni az Annákat. Köszönjük, ha teljesítik kérésünket, további szép napot kívánunk mindenkinek, írta nekünk Erzsi. És van itt még egy kérés. Kedves műsorvezető, rádióhallgatók, üdvözlök mindenkit, aki éppen hallgatja az MMR-t és a gyönyörű adást. Magdi vagyok az Őrségből, nagy készülődés közepette. Érettségi találkozóra készülünk, sajnos alig vagyunk, ezért szeretném meghallgatni Kacor Feri előadásában a búsankondul meg a harang. Azok voltak az igazi szép diákévek, sugárzott a szeretet, a boldogság, ez ma már csak emlék, de a találkozás, aki tud jönni, annak rendkívül jó a közösség, és örülünk, hogyha találkozhatunk. Én pedig köszönöm, hogy adásba kerülök, bízom benne, hogy akik érdekeltek, mint hallják most a rádiót, felejthetetlen szeretetem küldöm. Magdi írta ezt az üzenetet, úgyhogy hamarosan Kacor Feri is érkezik.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort, és hogyha időközben van telefonál, akkor őt is meghallgatjuk, de Szűcs Judit mindenképpen érkezik, Takács Lajos hallgat bennünket, és nagyon várja már Szűcs Judit dalát. A választást ránk bízta, hogy egy régi sláger fog hamarosan felcsendülni, de hogy utána mivel folytatjuk, azt elárulja a telefonáló. Jó napot kívánok!
1: Halló, jó napot kívánok! Tárosi Emília vagyok Bécsből.
0: Üdvözlöm, kedves Emília!
1: Szeretném először is itt a rádión keresztül megköszönni a múlt heti névnapi köszöntéseket. Nagyon sokat kaptam Pöcvétéről, Zalaegerszegről itt a rádión keresztül is. Nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon köszönöm. Szeretném Toldi Máriától Rövid az élet című dalt meghallgatni.
0: Rendben, Emília, köszönjük szépen, hogy ezúttal is minket választott. Bécsben milyen az időjárás, nálunk felhős?
1: Ragyogó napsütés, egy picit még hűvös, de már melegszik.
0: De már melegszik, szóval ott gyönyörű napsütés van. Igen. Örülök, csodás vasárnapot kívánunk.
1: Én is kívánom viszont.
0: Minden jót.
1: Köszönöm.
0: Viszont hallásra. És van még egy telefonálunk, üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok. Háló, jó napot kívánok! Közben letette a telefonáló. Hát akkor jön Szűcs Judit és Toldi Mária.

Hamarosan egy ismerős harcok dal érkezik, és remélem, hogy a csapat együtt van és hallgatják a különböző területeken, mert hogy ez a dal sokakat összekapcsol országhatárokon kívül is. Itt szól az üzenet, kedves Tünde, szeretném kérni és küldeni a mai kívánság műsorban a Gyergyószárhegyi műhely színpad, a Gyergyó Ditrói Búzavirág Népdal csoport a Csökői Kerekerdő Egyesület tagjainak az Ismerős arcoktól a Nélküle című számot. No hát remélem, hogy minden településnek és egyesületnek sikerült jól kiolvasnom a nevét. Lajos küldte ezt az üzenetet Nagybajomból, úgyhogy együtt hallgatják, és így módon kapcsolódik össze a csapat. Ismerős arcok érkezik, és a Nélküle című sláger. Aztán pedig e-mailben érkezett kéréssel folytatjuk. Horváth Krisztina írt nekünk, kedves Muravidéki Magyar Rádió, közelgő születésnapomra szeretném kérni Mohácsi Brigi egyik dalát, és szintén e-mailes kérés, mégpedig Erzsitől, aki Palinban hallgat bennünket, Mikes Éva Dunaparti Ház című dalát kérte tőlünk, amit hamarosan teljesíteni fogunk.

Régi emlékről és Dunaparti házról szólt az iménti Mikes évaddal, és hogy mivel folytatjuk, hát egészen más stílussal. Jött egy üzenet, kedves Tünde, a mai kívánság műsorban szívesen meghallgatnék egy 30Y számot, mivel ők lesznek ma a Panoráma színpadon este a Művészetek völgyében. És ma a Művészetek völgyében az egyik csigabuszon a Muravidéki Magyar Rádió szól. Szép napot kívánok, Balázs küldte ezt az üzenetet, hát köszönjük szépen, és remélem, hogy ezen a csigabuszon emlékeim szerint mindig hatalmas tömeg van, úgyhogy nagyon sokan fogják ott is hallani a Muravidéki Magyar Rádiót lent Kapolcson a Művészetek völgyében. Balázsnak köszönjük szépen a kérést, és jó munkát kívánunk a mai napra. De itt van nekünk még egy üzenet, ez is Messengerben érkezett. Szia Tünde, Szép Levente vagyok Tornyiszent Miklósról. Szeretném meghallgatni édesanyámmal együtt és Forceg Valival Szécsi Páltól a Karolina című dalt. Kellemes vasárnapot kívánunk minden rádió hallgatónak. Üdvözlettel, Szép Levente. És egy e-mailes kérés. Sok szeretettel köszöntöm az MMR vasárnap délelőtti stábját és a kedves hallgatókat. Szívesen meghallgatnánk férjemmel Mátrai Zsuzsától a Szerelmes Asszony című számát. Kívánunk jó egészséget, gyönyörű vasárnapot Marika és Feri Körmendről.

Szép vasárnapot kívánok a kedves rádiósoknak, mindenkinek, aki hallgatja az MMR műsorát. Kedves szerkesztők, a Kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Párnogreszt Boldog Igazán című dalát. Nagyon szépen köszönöm. Nagy Győzőné Jutka Zola Szent Mártonból küldte az üzenetet, és további szép napot kíván mindenkinek. De hallgat bennünket Erzsi is. Őnek egészen más jellegű kérése volt, legalábbis a Kuplung zenekart szereti ezek szerint, meg gondolom a hozzá kapcsolódó filmet is. Jó reggelt kívánok, szeretném kérni a Kuplung zenekartól a Nyomom a gáz című dalt, köszönöm szépen, Erzsi voltam Lentiből. És Erika is hallgat bennünket, a kérését Messenger üzenetben tolmácsolta. Szép jó reggelt kívánok, kedves Tünde, Erika vagyok Kondorfáról, és szeretnék kérni egy számot Postás Józsitól. Nagyon szépen köszönöm, ha teljesítik a kérésemet. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, a kedves hallgatóknak, szomszéd asszonyomnak is küldeném névnapja alkalmából, Anna napra, Annuskának, Isten éltesse.

Mi pedig hozunk még a maradék kívánságot. Szép napot kívánok mindenkinek, szeretném meghallgatni.

Kedves Ádéosok, kedves Tünde, kedves Robi, a mai kívánságműsorban szeretném kérni és meghallgatni Molnár Tamás Mond című dalát, kérésem teljesítését. Köszönöm, állandó hűséges hallgatójuk Zalaegerszegről Németné Klári. Ő küldte az üzenetet e-mailben, és van itt nekünk még két olyan kérésünk, amely Messengerben érkezett. Ábrahám László Nagyszaláncon hallgat bennünket, és Abba dalt kért, a választást ránk bízta, úgyhogy egy Abba klasszikus érkezik hamarosan, és a padödő zárja le a mai kívánságműsorunkat. Kedves MMR, a kívánságműsorban szeretnénk meghallgatni Rolival, Zsuzsival az Ivánci otthon konyhájától padödő operett című dalát. Ha beleférünk, nagyon szépen köszönjük, további szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Monika küldte ezt az üzenetet, hát kitartás és jó munkát kívánunk nekik a mai napra. Természetesen jön a padödőtől hamarosan az operett.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hajszá, pontosan 4 perccel vagyunk 9:45 után, lendván jobbára felhős az ég, illetve változóan felhős az égbolt Muravidék szerte. Jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők, ami viszont kellemes így vasárnap délelőtt, és ebben a kellemes 24 fokban zajlik a Jakab napi vásár és búcsú Dobronakon. Egészen délután 2 óráig hagyományos vásárral, búcsúval várják az érdeklődőket, tehát kézműves kirakodó vásár, élőzene, nótaszó, körhinta és kocsikázás lehetőség lovashintóval a faluban, úgyhogy érdemes ezt a program lehetőséget kihasználni. Alapvetően ma még viszonylag kellemes idő várható, nem mindenütt, de a legtöbb helyen azért a délelőtti órákban még a napsütés adja a főszerepet, aztán délutántól intenzívebb felhőgócok érkeznek majd, és attól függetlenül, hogy 30 fok közeli értékek várhatók, délután már egyre nagyobb az esélye a kialakuló kisebb esőknek, záporoknak, zivataroknak. Egy hidegfront után jön majd a szaharai hőség, ma még viszonylag meleg, aztán hétfőn, kedden megtörik egy picit a melegedés, és jövő hét közepétől megállíthatatlan lesz a forró levegő beáramlása a térségünkbe is. Nos, óriásit fog változni az idő jövő hét közepétől, és az elmúlt napokban óriásit változott a szabad vizeknek a hőmérséklete. Ha csak a Balatont nézzük, néhány nap alatt 6 fokkal lett hűvösebb, még az elmúlt egy héttel ezelőtti időszakban 26-27 fokos volt, most a Balaton mindössze 20,5 fokos, tehát kifejezetten hideg a vize, és a következő napok sem lesznek alkalmasak egyébként még a fürdőzésre, legalábbis aki egy kicsit óckodik a hűvösebb víztől, aztán majd a hét második felétől intenzíven és gyorsan melegszik majd a szabad vizek hőmérséklete is. De mára is már figyelmeztetnek a meteorológusok, annak ellenére, hogy sok helyütt napsütésre, melegre lehet számítani, helyenként hirtelen kialakuló zivatarokra is készülni kell ezen a vasárnapon. Többször feltámad majd intenzívebben a szél, miközben melegfronti hatás nehezíti meg ezt a vasárnapot. Mindenképpen számítsanak drasztikusan változó időjárásra, főleg a nap második felében bárhol kialakulhatnak kisebb esők, záporok, akár zivatarok is. Ma napközben általában a hőmérséklet 28 és 33 fok között várható, de a megnövekvő felhőzet és az eső után gyorsan csökken a hőmérséklet, zivatarokban pedig akár 60-70 km/h széllökések is lehetnek. Nálunk kiegyensúlyozott stabil zenékre számíthatnak, úgyhogy jön Geszti Péter, Galambos Dorina, zenélni fog a Republik, egy picit reklámozunk, és hamarosan az ismeretlen ismerős egy korábbi adását ismételjük. Tartsanak velünk!

0: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.
1: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios?

azt mondja, szeretem Isten, de gyűlölöm a testvéremet, az egy hazug. Ha nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Isten?

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: Ismeretlen ismerős.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Szép napot kívánok Horváth Robinak, az MMR zenei szerkesztőjének és kollégának.
1: Jó napot kívánok!
0: Általa ismer a nagy közönség is, tehát nem csak a rádió hallgatók, ez pedig nem más, mint a zene. Kezdődjön tehát ez a beszélgetése témáról egyébként is a rádiót előtérbe helyezve, a zene nagyon jelentős szerepet tölt be. Mikor és milyen formában kezdődött a zenei pályafutásod?
1: Hát a zenei pályafutásom már 8 éves koromban kezdődött, amikor szüleim vettek egy kis hegedűt, és beirattak az alsófokú zeneiskolába, Derendvára, és itt befejeztem a alsófokú zeneiskolát hegedűre, aztán folytattam Mariborban a középzeneiskolában épp úgy hegedű és zongora még mellette. Hát még itt alsófokú zeneiskolában én is már próbálkoztam, amikor már a 4.-5. osztályt befejeztem a hegedűn, ismételgetni valamilyen magyar nótákat kezdtem, vagy csárdásokat. Akkor még középiskolában, ott pedig mivel zongora is hozzájött a hegedű mellé, ott pedig a zongorával nekem is voltak kis gondjaim, mert rájöttem, hogy jó, tudok kicsit ilyen slágereket is kezdeni játszani, és jobban azokat gyakoroltam, vagyis azokat játszottam, mint pedig amit kellett volna, ugye? De sikerült azért befejezni a zongorát is.
0: Hegedű, zongora, még van valami? Ezen kívül?
1: Hát volt még mellett a blokkflauta. Katonaságnál pedig játszottam dobot egy jó 2 hónapot, mivel volt ilyen katonai együttes, vagy katonaságnál, és a dobosunk elment haza, vagyis leszerelt, és nem volt dobos. És akkor, hát most kérdezem, most mondom, hogy leülök mellé, megpróbálom. Nem. Hát meg is próbáltam, és elég szolidan az eldoboltam azt, amit kellett. Ilyen mondjuk rá a középiskolába, Mariborba, ott már volt egy együttesünk, Oázis volt a neve, ez 3. középzeneiskolában, mikor jártam, akkor volt. Az volt, utána jött a Monitor együttes, és most pedig a Halikánum duó.
0: És számodra melyik fellépés maradt még legjobban emlékezetedbe? Gondolom, hogy több is van, de most valamennyit nem tudjuk azért így végigpásztázni.
1: Hát talán biztos legjobban a tájszólási fesztivál, ahol győztem, vagyis győztünk, hiszen Monitor együttes volt a kísérő együttesem, vagyis együtt voltunk. Az maradott valahogy a legszebb emlékemben, nem is a győzelem miatt, hanem egy szép zeneszám volt, nagyon nagy tapsot kapszunk, visszatapsot, egy nagyon jó érzés volt számomra, hogy valamit tudtam az embereknek is nyújtani, nem csak magamnak, hanem az embereknek is, hisz sokáig ez a dal megszólalt a rádiókban, stb. Hiszen magyarra is át van fordítva, Vár a kisfalum, úgyhogy talán ez az egyik legszebb emlékem, amit a zenei pályafutásomban történt. De most is vannak nagyon szép események, vagyis történetek, zenélések, fellépések, úgyhogy én se tudnék talán zene nélkül érni, nem, hogy nem tudnék, biztos nem tudnék.
0: Hogyha most így gondolatba visszamegyünk Mariborba, ugye erre a fesztiválhoz, akkor így sejthető volt, hogy győztes lesz a zeneszám? Manapság most, uram, bocsánat, de ugye, ha nézzük, mi bármelyik fesztivált mindig ott vannak a jelöltek, ugye már mint az első helyre a jelöltek, meg már előre tudják, hogy ki fog győzni nagyobb részt. Már akkor is ez így megvolt? Vagy teljes meglepetés volt?
1: Nagy meglepetés volt. Mielőtt felléptünk, egy pár zeneszámot hallottunk már, és azért olyan kis érzésünk volt, hogy a zeneszámunk nem olyan rossz. Elég jó, de nagyon nagy meglepetés volt, hisz nagy sztárok mellett léptünk fel. Először voltunk egyáltalán egy ilyen fesztiválon, és mégis nyertük, nem? Úgyhogy másnap az újságokba írta az, hogy eljöttek, felléptek, és elvitték a nyereményt, vagyis hát a díjat. Nem?
0: És a lámpalázza hogy vagy?
1: Most már nekem talán annyi nincsen.
0: És megtörtént-e az, hogy elfelejtett a dalszöveget?
1: Most én elmondom, az ilyen rossz tulajdonságom az, hogy a dalszövegeknek vagyis ahogy zenélünk, én meg a Branko, ugye, ott van a kottatartó, és ott vannak a szövegek. Úgyhogy abba nagyon megszoktam, amit megszoktam, és úgyhogy én ezzel nem is akkor nem foglalkozok, mert ott vannak a szövegek, nem? Ha véletlenül nem tudok, belenézek, vagyis mindegyik zeneszámnál elkészítem a szöveget, és...
0: Nem volt olyan eset, hogy...
1: Volt pár eset is, hogy ott volt a szöveg.
0: Na ezt akarjuk hallani.
1: Ott volt a szöveg, aztán valamit mellé énekeltem, nem is a szöveget.
0: És a rajongók tábora ugyan mekkora? Míg jönnek a levelek?
1: Hát valamikor voltak, most nincsenek, ugye? Szóval a Halikánom Dó vagy és én és Kosa Branko három hotelben játszunk, cseregetjük mindenhol magunkat. Kis tánc este is van, ugye a vacsorához hozzá. Vannak, amikor persze odajönnek hozzánk és gratulálnak, vagyis szépen muzsikáltok, vagy megkérnek valamilyen táncra, hogy játsszuk nekik.
0: És a kedvenc zeneszámok. Nem kell őket felsorolni.
1: Nagyon sok lenne, ha fel kellene sorolni. Szóval én jobban tényleg az idősebb korosztályú zeneszámokat, előadókat jobban szeretem, mint pedig az újakat. Meghallgatok mindent, csak legyen azért elég minőséges, legyen neki valami elmondani valója a szövegében, úgyhogy nem tudom.

0: Nos, így a zene világát egy kicsit körüljártuk, természetesen mindent képtelenség elmondani. Most akkor tegyünk egy lépést tovább. Muravidéki Magyar Rádió, illetve ugye egykor a Muraszombati Rádió volt. Robi, milyen pályafutást gondoltál, illetve a zene világán kívül még mi volt az, ami vonzott gyermekkorodban?
1: Hát nem is tudom, talán más nem is.
0: Csak zenét szeretnél.
1: Igen, hát különösen a alsófokú zeneiskola után is, mikor beiratkoztam a középzeneiskolába, és ott, ahogy már elmondtam, már alapítottunk egy zenekart, és láttam, hogy ennek a zene lesz a vége, vagyis az életem ebben fog folytatódni, vagy ezt szeretném. No, közben persze katonaság után apám nyitott egy kis büfét, és nála is dolgoztam egy jó 4-5 évet, és utána kerültem a rádióhoz. És nagyon örültem persze, hiszen a rádió zene.
0: A rádió zenei szerkesztője vagy. Mi a legnehezebb a munkád során?
1: Nehéz kérdés. Teljesíteni talán minden hallgatónak a zenei ízlését vagy kívánságát. Persze örülök, hogy a mi archívumunk elég nagy, széles, úgyhogy itt vannak a magyar notáktól kezdve, ami ma már ritkasága, úgy mondom, Magyarországon, a magyar rádiókban. Mi nálunk ezek naponta elhangoznak. Ennek külön örülök. Így talán a fiatalokat is szüleik mellett, nem? Azért itt-ott hallják, nem? És talán azért megmaradnak a fiatalokba is majd. Talán mikor egy kicsit felnőnek, én emlékszek rá, mikor én is fiatal voltam, és vasárnaponként ugye be volt kapcsolva délbe az ebédnél a Muravidéki Magyar Rádió. Én nem is figyeltem akkorán rá, nem? Megmondom őszintén, nem is figyeltem rá. Én hallgattam, mit tudom, valami MM5 vagy valamilyen osztrák rádiót, valamilyen kicsit más stílusú zenét, Beatles-eket, meg külföldi zenét, de mivel mikor már kezdtem kicsit korúval érni, vagyis olyan 30 felé, akkor még már érdekelt azért totálisan a mi történik itt a Lendva környékén, szóval a rádióban meg tudtam, és akkor zenét is persze kezdtem hallgatni, úgyhogy ez.
0: Egykor önálló műsorod is volt. Hiányzik ez a korszak? Vagy szeretnél most is egy önálló műsort?
1: Hát volt az a Lazítani című műsorra, gondolsz?
0: Igen.
1: Hát egy érdekes, egy fél órás műsor volt, ugye elhülyeskedtem hallgatókkal is. Nem hiányzik, mert annyi munkám van így a zenei válogatással, hogy ez elég nekem.
0: Robi apát fodrász volt, fodrász szalonja volt Lendván, édesanyát tanító. Gyerekkorodból még mit tudhatunk meg? Mennyire volt szigorú tanító édesanyát odahaza? Mennyire fenyített az általános iskolára? Milyen emlékeid vannak?
1: Hát elég csintalan gyerek voltam, igen. És anyám nagyon megkövetelte, aki éppen engemet tanított, hogy nincs itt semmilyen privilégium, vagy hogy mondjam, meg az miatt, hogy anyám is tanító néni. És volt egy hetedik osztályban egy elég bajos dolog, amit csináltam, egy revolúciót, akkor nagyon kikaptam. Hogyha egy röviden elmondom, abban az időben ugye már 6 órakor körülött körülbelül fölkelni a gyerekeknek, akik ilyen pincéről, vagy pedig nem tudom, Hosszúfalu, vagy Csentéből, vagy Petesezerről jártak iskolába, mert 7-kor kezdődött az iskolai előszékrám. És ezt párszor a gyerekek, vagyis osztálytársaim fáradtak, álmosak voltak. Hát mondtuk mi, hogy nem lehet így, hanem 8 órakor tenni az iskola kezdés, nem? És voltunk egy 4-5-en, akik így azt mondtuk, hogy csinálunk revolúciót. Nem is hogyan, nem? Úgyhogy otthon én megírtam a plakátokra rá, hogy mi tanulunk, szeretünk 8 órakor kezdeni az iskolát, nem? És egy pár, 3-4 plakát ezt este, mert jártam badminton edzésekre, este, amikor vége volt a badmintonnak, akkor ez ki volt téve az iskolába, a fő aulába, vagy hogy mondják, oda ki volt ez ragasztva szépen, meg még egy helyre. Én voltam a fő cinkos, vagy hogy mondják, nem? És semmi, reggel jövődjünk mi iskolába, Mind a tanárok ott vannak enne a izená, hogy mi az itt, micsoda 8 óra még hogy lé tanárok, ha nem lesz 8-kor, lé tanárokkal, még stb. Nem. És barátom, úgymond barát, vagy osztálytársam, pedig elmondta ezt a testvérinek, aki 8-as volt, én még 7-es, nem? És a nagy szünetbe halljuk a
0: hangos bemondóba,
1: hogy a 8-as tanulók mind jelentkezzenek lenne az aulában, nem? Ú, mondom, ez jó, akkor nem irán vagy miránk gyanúsítanak, nem? De a másik szünetben már hívták Horváth Robi, nem tudom, nem akarom felsorolni a többi neveket, jelentkezhetek az igazgatónál, nem? Meg a pszichológusnál, nem? És akkor kérdezték tőle, hogy ti voltatok, nem? Nem, hát a pszichológus mondta, hogy akkor írjunk, vagy írjak, ugyanúgyan azt, amit a plakátom volt kézírásomról, és mondta, ez a te írásod, ez te voltál, nem? És meg is tudtuk, hogy ennek a osztálytársamnak, a testvér, aki 8-as volt, az elment elárulni engemet, vagy bennünket, nem? Hát úgy, hogy én hazamentem iskolából, előadás volt először anyámtól, anyám is tanított, csak ő délutános volt, és közben, mikor ment hazának, mindjárt elment az apámhoz beszólni, hogy mi történt, nem? Apám hazajött, aztán akkor volt egy kis fővágás, nem? Úgyhogy ez volt egy ilyen...
0: Nem értették a szülők, hogy ti csak segíteni akartál osztálytársaidnak.
1: És ezt mindig megelemítem, hogy mégis valamit elértünk, mert ha jól tudom, 8-kor van az iskola. 8-kor kezdődik.
0: Nem tudok ebbe beleszólni, mert most már így
1: volt. Mi hozzá segítettünk, vagy pedig... Ez.
0: Ugye, te már akkor próbáltál segíteni a gyerekeken. Most ugye az ott a lehetőség, mert nagyapa vagy, 2 gyönyörű unokád van. Igen. Mennyire vagy engedékeny velük szembe? Mennyire kényezteted őket?
1: Hát sajnos a fiam meg a 2 unokám Ljubljanában élnek, úgyhogy nem sokat látjuk egymást, egy hónapban egyszer. Meg azt is egy pár órát. Úgyhogy sajnos nem...
0: Nem adott a lehetőség most.
1: De a nagyobbik, vagyis a Walter a neve a fiúnak, ő csintalan, de persze elnézem neki, mert kevesed van velem. Úgyhogy hogyha szét is szór mindenfélét, semmi gond.
0: És amikor még csak az apai szerep volt ugye az életedben, akkor mennyire voltál engedékeny a fiaddal szembe? Mi mindent néztél el neki?
1: Hát itt is sajnos, mivel elváltam, jobban a anyával élt föl, minden 2 hétben volt nálam péntek szombat vasárnapomként. Az Igor nem volt rossz fiú, úgyhogy szófogadó gyerek volt.
0: Vannak-e követőid? Lesz valaki zenész még a családba?
1: Hát nem hiszem, hogy zenész lesz. Akár a fiam ezelőtt egy éve vett dobokat, nem? De csak épp annyi, hogy ez volt neki a kívánság, hogy ő dobol, nem? Nem is hallottam még, hogy mennyit gyakorolt.
0: Amit viszont itt rólad tudunk a szerkesztőségben, nem tudom, hogy a kívülállók erről mennyit tudnak, de ugye mi tudjuk, hogy ha Dalmácia, akkor az Horváth Robi. Honnét ez a szeretet Dalmácia iránt?
1: Majdnem minden éven voltam a tengeren. Nagyon kedvelem a dalmát zenét is, úgyhogy már a zene is valahogyan hat rám. Most már néhány éve Le Makarska Rivieráról és Brellára járunk. Valahogy nekem, mikor látom én ezt a kék-zöld vizet, nyugtat, nekem az a klíma nagyon passzol, nem csak az miatt, hogy nem kell dolgozni, hanem szóval szerelmes vagyok bele.
0: Ha majd egyszer eljönnek a nyugdíjas évek, akkor költözöl?
1: Hát megmondom őszintén, hogy már néztem a interneten is, hogy van Baska Voda és Makarskában öreg otthonok. Ha más nem,
0: akkor
1: szeretik azért, hogyha véletlenül megérem azt a 70-es éveket, vagyis 70-es életkoromat.
0: Akkor ott keressünk.
1: Ott.
0: Jól van, ezt megbeszéltük, és akkor következik egy zeneszám.

0: Még néhány perc erejéig visszatértünk. Műsorunk vendége Horváth Robi. Hány nyakkendőd van?
1: Hú, nekem sok. 30 biztos, hanem 40.
0: De te szereted a nyakkendőket?
1: Hát minek a stílusunk is a Branco alasz, hogy nyakkendősen szokunk zenélni. Akár most már nem is akarom divat, de nem, hogy szeretem, hanem mondom, olyan helyeken muzsikálok, ilyen hotelokban, ahol talán illő is.
0: És a sport?
1: Hát sajnos ilyen nem bírok semmi sporttal foglalkozni, már a lábom végén nagyon, de el kell mondjam, hogy én voltam nagy futballista. nem nagy, hanem Völgyifalusi az édesanyám, és Völgyifaluban volt pincénk is, stb. És Völgyifalunál hát leregisztráltattam magamat fiatal koromban, úgyhogy játszottam egy 2-3 meccset, akkor mikor nem voltak meg, nem 11-en, akkor betettek, nem, hogy na menj be Robi, kicsit a vakantúrásokat igazítsd el, nem, mert Völgyifalu az híres a foci pályán, ugye minden 5 méterre vakantúrás volt. Úgyhogy ez volt az én nagy futballpályafutásom. Úgyhogy háromszor futballoztam egy 10 percet körülbelül, mert arra megjött valaki a helyből, vőgyből együtt, azt mondják, hogy permetezett, aztán akkor persze ütet betetik engemet, meg levettek.
0: És most ugye az egészséges táplálkozás korszakát éljük. No, Robi?
1: Hát én megeszek mindent, úgy mondván, talán úgy gondolom, hogy mindent megeszek, akár nekem meg kéne vigyáznom, mivel van egy kis cukrom, úgyhogy diétát kéne tartanom, de egy időben nagyon betartottam, most utolsó időben még megint valahogyan össze-vissza megeszek mindent, különösen meg szeretem a halat. Én szeretem a halat.
0: Dalmácia.
1: Ne beszéljünk, hogy mikor nem vagyunk tengeren, akkor halat hall le.
0: És ugye a dohányzásról nem kéne lemondani?
1: Dohányzásról lemondtam. Hát meg kellene többet mozognom.
0: A lényeg az, hogy állsz a színpadon, illetve a hangod a fontos, gondolom.
1: Hát eddig még, hála Istenre, a hangom nem rosszul, vagy pedig még van.
0: Azzal még jó állunk.
1: Úgyhogy jó állunk.
0: Legyen akkor ez a záró szó, de még annyit fűzök hozzá, hogy ugye jó az MMR-nél dolgozni.
1: Hát igen, többször híjskedünk, vagyis én szokok híjskedni, hogy hányszor kell még aludni, hogy melyik tengere, mint a kisgyerek, nem? Na és ma is már mondtam, hogy még 98-szer. Akkor még most kitaláltam azt, hogy még hányszor kell aludni, hogy elmegyek nyugdíjba. Aztán körülbelül kiszámítottam olyan 1986-szer.
0: Horváth Robit kivárjuk. Kivárjuk, de viszont most itt ismét pontot teszünk már, mint a műsor végére. Ami még megadatik, az egy zeneszám. Tisztelt hallgatóink, köszönöm, hogy velünk voltak. Ezzel a műsorral egy hónap múlva jelentkezünk ismét. További kellemes időtöltést, kellemes rádiózást és a viszonthallásra.

Téged várnak szüntelen, Gombos László énekelte ezt a dalt, és hát bizonyára nagyon sokan várták a Füredi Anna bált, amely Magyarország egyik legrégebbi és legpatinásabb társasági eseménye. Története pedig szorosan összefonódik a magyar kultúrával, a reformkor szellemével, és persze a balatonparti fürdő élettel. A hagyomány szerint az első Anna bált 1825. július 26-án rendezték meg Balatonfüred, a Szentgyörgyi Horváth házban. Nyilván a házigazda Szentgyörgyi Horváth Fülöp volt, aki földbirtokos, és a legenda szerint a bált a házigazda leánya Krisztina tiszteletére rendezték, akit a köztudat gyakran tévesen Annának nevez, és ezen az estén ismerkedett meg a későbbi férjével, Kis Ernő huszár főhadnaggyal, aki később aradi vértanúvá vált. A történészek és a modern kutatások rámutattak arra, hogy az 1825-ös dátumot közvetlen források nem igazolják. Az első írásos beszámoló 1836-ból származik. A bál elnevezése sokkal inkább onnan ered, hogy a július 26-ai Anna nap hagyományosan a balatoni nyári fürdőszezon csúcspontját és zárását jelentette, amikor menetrendszerűen tartottak nagyszabású táncvigadalmakat. Az esemény rendkívül gyorsan az egyik legfontosabb elit találkozó helyé vált. A reformkor idején a magyar szellemi és politikai élet olyan óriási fordulatokat hozott a füredi Anna bálokon, és olyanok fordultak meg itt, mint Veselényi Miklós, Széchenyi István, Vörös Marti Mihály, Kossuth Lajos, aztán később Jókai Mór, vagy éppen Blaha Lujza is. A rendezvénynek kiemelt társadalmi funkciója volt, a hazafias polgárság és arisztokrácia találkozó helyeként szolgált, az ifjú hölgyek számára pedig természetesen ez volt az első hivatalos társasági bemutatkozás. A világháborúk és a politikai rendszerváltások miatt a bálok sora megszakadt, de a hagyomány 1954-ben újjáélett, és azóta is évente megrendezik az Anna Grand Hotelben, ugye korábbi nevén az Anna nagyszállóban ezt az eseményt. És hát ma is elmaradhatatlan elemei az Anna báloknak, az Anna bál szépe választás. A közönség és a szakmai zsűri közösen választja ki a bál királynőjét, illetve az udvarhölgyeket, és a tegnapi eseményen a balatonfüredi Vindics Laura nyerte el a bál szépe címet. A hölgyvendégek számozott porcelán szívet kapnak a nyakukba, ami a szépségverseny szavazásának alapjául is szolgál. A győztesek hagyományosan értékes herendi porcelánvázát kapnak jutalmul, és a bálozók és a meghívottak huszárok kíséretében lovashintókon vonulnak fel a város utcáin. Éppen ma, mert hogy a program szerint az aktuális Anna bál szépe másnap délelőtt, tehát vasárnap mutatkozik be a nyilvánosságnak a füredi kisfaludi színpadon, és ezt követően lovas hintóval egy ünnepélyes körutat tesznek szerte a városban. Egyébként nagyon sok visszajelzés jött arra, hogy mennyire népszerű az Anna bál, és idén ez már a 201. volt. És ha már Annákat emlegettünk, akkor azért a zenészeket is megihlette az Anna név, úgyhogy Toto Cutugno éppen róluk énekel.

Kanyarodjunk egy kicsit vissza az annabálokhoz és az annákhoz, mert az annabálok több mint 200 éves történetét azért számtalan anekdota övezi. Nyilván a legérdekesebb és leginkább regénybe illő történet kétségkívül az alapító legenda, ugye, amely egyben romantikus és tragikus igazság is. 1825, Szentgyörgyi Horváth Krisztina, akit már említettem az imént, egy csodálatos hófehér ruhában tündökölt, és ezen az estén lépett oda hozzá felkérni egy igen festdélceg huszártiszt, Kis Ernő, aki a későbbi szabadságharc hős, altábornagya és aradi vértanúja lett. A legenda szerint első látásra egymásba szerettek, a bálteremben szövődött románcuk pedig házassággal végződött, bár a valóságban ez a frigy mindössze 9 hónapig tartott Krisztina korai halála miatt. Ez a báltermi találkozás indította el azonban az annabálok máig élő és romantikus kultuszát. Jókai Mórhoz is kapcsolódik egy érdekes történet, ugyanis a híres író Jókai Mór füredi villája miatt ő állandó vendége volt ezeknek a báloknak, és az egyik évben egy fiatal pesti színésznő teljesen elvarázsolta az idősödő írót. Jókai olyannyira belefeledkezett a hölgy társaságába, hogy felesége, Laborfalvi Róza, akkor ünnepelt határozott és félelmetes kisugárzású tragikája a bál közepén a tömeg szeme láttára karon fogta, és szó nélkül hazavezette az író fejedelmet. És ugye hozzátartozik az annabálokhoz a szívhalászat. A bál előtti napon rendezik meg a hagyományos szívhalászatot a Balatonon. A lányok fából készült szíveket dobnak a vízbe, a férfiak pedig csónakokból halásszák ki azokat. Ez a szokás Krúdi Gyula elbeszélései szerint egy régi balatoni babonából ered, úgy hitték, amelyik lány nevét a fiú kihalásza a vízből, még abban az évben a felesége lesz.

0: És ha már Anna Bál, akkor a 2026-os Anna Bálra Jakabfi Dávid, az év cukrásza kapta azt a megtisztelő és felelősségteljes feladatot, hogy elkészítse a tegnapi rendezvényre a gála vacsorának a titkos desszertjét. A nagykanizsai cukrász, mester cukrász egy nagyon látványos és ízekben gazdag tányér desszertet alkotott meg erre a rangos eseményre. A szervezőknek volt egy kifejezett kérése, mégpedig az, hogy a desszert mindenképpen tartalmazzon piskótát és bogyós gyümölcsöt. Jakabfi Dávid ennek eleget téve egy komplex kreációt állított össze, ami brownie alapból, különböző áfonya textúrákból, egyedi áfonya zseléből állt lágy csokoládékrémből, és kétféle pisztáciás elemet kapott ez a desszert, pisztácia ropogóst és sós pisztácia grillást. Egy ekkora hordaérő társasági esemény kiszolgálása azért hatalmas előkészületet igényelt, és Jakabfi Dávid egy cukrász kollégájával közösen dolgozott a precíz kivitelezésen. A gálavacsora desszertjeihez elképesztő mennyiségű alapanyagot használtak fel. 1800 darab áfonya zselé készült, 16 tepsi brownie-t sütöttek, és több mint 50 liter tejszínt használtak fel. Egyébként a készítők a speciális igényeket is figyelembe vették, az étel allergiával érkező vendégek számára ugyanis egy különleges tejmentes változatot is biztosítottak ezen a bálon. Jakabfi Dávid desszertje pedig hatalmas népszerűségnek örvendett, ami valószínűleg egyébként nem csak az Anna bálon volt megkóstolható, hanem majd a későbbiekben mások is megkóstolhatják ezt az Anna báli desszertet. Minden esetre idén neki jutott ez a megtisztelő és nagyon felelősségteljes feladat, ugyanis ő készítette ezt a nagyon finom desszertet a tegnapi Anna bálra. Mi pedig készültünk még egy Annáról szóló dalral, Dasa érkezik, most 3 perccel vagyunk 11 óra után.
1: I call her Dasha, but she's my sister. Say hi, Anna.
2: Hi.

Ma az Annák ünnepelnek, és az Annákat ünnepeljük. Hát délután meg valószínű majd Forma 1-es bajnokot, mert hogy a 2026-os Formula 1 magyar nagydíjat rendezik délután 3 órától a magyaródi Hungaroringen. És ugye a hétvége fő eseménye valóban a mai 70 körös nagymérvű futam, ami 15 órakor veszi kezdetét. A szombati időmérő edzést követően Lando Norris szerezte meg a pole pozíciót, bár Lewis Hamilton eredetileg az első sorba kvalifikálta magát, utólagos rajtbüntetése miatt hátrébb kényszerült a rácson, így a második helyről Charles Leclerc indul Norris mellől, tehát a sorrend Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Max Verstappen, és az ötödik helyen lesz Lewis Hamilton, majd őt követi George Russell, Kimi Antonelli, és a nyolcadik helyen Hadjár. Egy érdekes verseny lesz, hiszen speciális a magyarországi pálya is, legalábbis a Forma 1-es pilóták szerint nem könnyű előzni, és nem könnyű ezen a pályán megszerezni az elsőséget, és nyilván a délutáni időjárásnak a kiszámíthatatlansága is átírhatja a délutáni eredményeket, úgyhogy ha szeretik a Forma 1-et, akkor 3 órától lehet nézni ezt a versenyt, de nem csak Forma 1, hanem Tour de France is. Az már biztos, hogy a 2026-os Tour de France összetett versenyét Tadej Pogácsár nyerte meg, és megszerezte pályafutása 4. Tour győzelmét. Ez egy 3 hetes viadal, amely ma zárul. Az összetett dobogó második fokára a belga Evenepoel kerül, ő állhat fel, a harmadik helyen pedig a fiatal mexikói tehetség Isaac del Toro. És ha már a mai szakaszról beszélünk, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ugye Tadej Pogácsár győzelme gyakorlati szempontból már teljesen biztos, még úgy is, hogy ma van a záró szakasz. A kerékpársportnak van egy iratlan szabálya, amely szerint az utolsó párizsi etapon a sárga trikós összetett elsőségét már nem támadhatják meg a riválisok. Ez a nap ugyanis hagyományosan az ünneplésről és a sprinterek csatájáról szól. Pogácsár tegnapi királyetap után már behozhatatlan előnnyel rendelkezik, megnyugtató 6 perc 26 másodperces előnnyel vezet az összetetben a második helyezett előtt. A szombati 20. szakaszon Pogácsár már nem is a saját előnyének a növelésére fókuszált, hanem a csapattársát, a 22 éves mexikói Del Torót segítette, hogy megtartsa a dobogó 3. fokát. Egy biztos, hogy egy nagyon érdekes versenyt láthatunk ma is, mert hogy a hírek szerint a mai napon záruló verseny ugye a Champs-Élysées-en ér majd célban 21. szakaszsal, és a franciaországi erdőtüzek miatt egy rövidített 89 kilométeres táv lesz, amit ma teljesíteni kell, és így van, ez már az idei Tour de France utolsó futama. Hát érdemes ezt is figyelemmel követni, akár interneten, akár a TV közvetítések által is, úgyhogy ma a sporteseményekről szól a vasárnap, Forma 1 és Tour de France záró esemény. Úgyhogy nézzék, kövessék, közben pedig hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. 11 óra 11 perc van, Chris Reával jövünk az emberekkel, itt lesz az AD Stúdió, és hamarosan az Éjszakai Járat zenekar is.

Ez volt az éjszakai járat és a tengerparti bár. Hát valószínű, hogy ma is kinyitottak a tengerparti bárok is. Lent a tenger melléken szép idő van, meg általában azért nagyjából az ország nagy részére. Még a napsütés jellemző, de egyre több helyütt megjelentek már a felhők. Lent a tenger melléken Portorosban is felhős az ég, 26 fokot mutatnak a hőmérők, és nálunk is itt Muravidéken 26-27 fok jelenleg a hőmérséklet. De hát izgalmas lesz a mai vasárnap, van, akinek pihenéssel fog telni, van, akinek mozgással, vagy éppen meccsnézéssel, mert hogy azokból sincsen hiány, hiszen lassan már megkezdődnek majd a fontosabb mérkőzések is. Egyébként a Liverpool-lal kapcsolatos hír, hogy Szoboszlai Dominik egy hosszú távú szerződést írt alá, ami azt jelenti, hogy július közepén aláírta azt a szerződést, ami 2031-ig a Liverpoolnál tartja, és ezzel az új megállapodással bizony Szoboszlai Dominik a klub egyik legjobban fizetett, úgynevezett érinthetetlen kulcsjátékosává vált. Egyébként hivatalosan a versenyszezon a Premier League-ben augusztus 23-án veszi majd kezdetét, és a Newcastle United otthonában, de az angol válogatott amúgy ilyen barátságos mérkőzéseket, felkészülési mérkőzéseket már játszik, és így volt ez a hétvégén is, hiszen jelenleg a legutóbbi Sunderland elleni felkészülési mérkőzésen a szünetben állt be Szoboszlai Dominik, akkor kapta meg a csapatkapitányi karszalagot, amit egyből egy hatalmas bombagóllal és egy gólpasszal hálált meg, így 4-2-re megnyerték ezt a találkozót is. És ahogy mondtam, délután a Forma 1 izgalmas lesz egész biztos a mai verseny is, hiszen gyakorlatilag a magyar nagydíj kapcsán a világban is az a hír járja, hogy az első győzelmek bölcsője a Hungaroring és a Mogyorodi pálya, mert ugye arról híres, hogy rengeteg pilóta itt szerezte meg élete első Forma 1-es futam győzelmét, közé

Hungaroring kanyarjait szimbolizálja, hiszen idén 40 éves a Forma 1-es nagydíj helyszíne, a Mogyoródi pálya, a hétvégén tehát nem csak magyar nagydíj lesz, hanem egyben egy történelmi érdekességgel bíró 40 éves évfordulót is ünnepelnek.

Ebben a térségben, Muravidéken, a környező megyékben, Zalavas vármegyében is ma, és a közeledő időjárási front hatására fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a délutáni késő délutáni óráktól egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki helyi záporok, zivatarok, akár hevesebb zivatarok veszélyeire is felhívják a figyelmet, és bizony számítani lehet arra, hogy a délelőtti, kora délutáni naposabb időszakokat követően megérkeznek majd az intenzív felhőgócok, és a kialakuló zivatarokat helyenként intenzív csapadék, akár 10-20 mm is hirtelen lezuduló eső kísérheti, akár kisebb szemű jég és viharos széllökések is lehetnek. A nappali csúcsértékek a csapadék megérkezése előtt még elérik a 29-31 fok közötti értékeket, a késő esti órákra a levegő 24 fok köré hűl le. Élénk lesz a szél, és ahogy mondtam, zivatarok környezetében hirtelen viharossá is fokozódik. Lendván most jobbára a napos, kicsit felhős időszakok váltakozása jellemző, és délután, késő délután az esti órákra ígérik és jelzik előre a záporok, zivatarok kialakulását. A hőmérséklet most 27 fok, de ez lesz majd kicsit több is, 29-30 fokra lehet számítani, a késő esti órákban pedig 18-19 fokra hűl itt a levegő. Sajnos itt is lesz zivatarhajlam, megnő a zivatarhajlam Lendva környékén, és a csapadék valószínűsége

mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.

0: Ez volt a Bagosi Brothers Company. Ők egyébként épp tegnap este, késő este léptek fel a Művészetek Völgyében, a Panoráma nagy színpadon, és ők most már évek óta visszatérő fellépői ennek a rendezvénynek, amely augusztus 2-ig várja a látogatókat, és természetesen minden nap nagyszerű programokkal. Ma például Carson Coma és 30Y koncertek lesznek, és csak kettőt emeltem ki a rengeteg közül. 4300 program közül lehet válogatni. Ez egy igazi családi rendezvény, rengeteg gyerekprogrammal is, úgyhogy nyugodtan el lehet látogatni, főleg, hogyha a Balaton közelében járnak, és hogyha oly szerencsések, és egy csigabuszra is feljutnak, akkor az egyik csigabuszon biztosan a Muravidéki Magyar Rádió szól, úgyhogy ott is hallhatóak vagyunk. No, meg itt is most a folytatásban Pál Dénes jön, Flipper Öcs, és hamarosan a Back to Black.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyokat kódol belém.

Ez volt az Én lesz fel Pál Dénestől, és egy romantikus Arrivederci Amore érkezik Flipper öcsitől, de mielőtt elindulna a dal, én megköszönöm a délelőtti figyelmet, és gondolom, hogy most már azért a vasárnapi húslevesnek az illata, vagy éppen egy jó túrós mákos rétesnek a finom illata tölti be nem csak a konyhát, hanem akár az egész lakást is, és remélem ott a háttérben a rádióból árad most is a Magyar Szó és a Muravidéki Magyar Rádió. Hát a következő órákban is kössön össze bennünket ez, meg a délutáni nyugalom, hiszen vasárnap erről szól, pihenjenek rá egy picit az egész heti fáradalmakra, és ha tehetik, akkor tényleg legyen most a kényelem kikapcsolódás a következő óráknak a fontos feladata, és ezt tegyék a lehető legnagyobb nyugalomba, bár az időjárás pontosan majd fordulni fog délután a nyugodt időszakból kicsit a szelesebbe, meg a csapadékosabbba, de se baj, sokkal jobban lehet majd éjszaka aludni, talán az időjárás kicsit lehűlése után. Most még meleg van, sőt, lesz ennél melegebb is, 28 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván, és 29-30 fokra számíthatunk a következő órákba. Önök pedig Donner Timára és a délutáni csapatra, úgyhogy mi köszönjük szépen a megtisztelő kora reggeli meg délelőtti figyelmet, búcsúzik a délelőtti csapat. Torma Róbert volt a közvetlen segítőtársam, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig megtisztelő figyelmet, a zenéket Király Boglárka válogatta, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Stündét hallották, és úgy alakult, hogy a jövő hetet is remélem együtt kezdjük, holnap reggel 5:30-tól ismét várom önöket.

4 perccel múlt el déli 12 óra, kellemes szép napot kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak innen Lendváról. Már a délutáni stáb nevében köszöntöm Önöket, Bencik István hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető leszünk itt a következő órákban. Egészen este 7-ig tart ma is a vezetett műsorrész, és számítunk figyelmükre. Markáns melegedés várható majd a következő 24 órában, ezt írják, majd a hét elején kissé átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de aztán utána gyakorlatilag meg fogunk sülni, mert bőven 30 fok feletti kánikulára kell készülni. Addig viszont itt van még ez a kellemes vasárnap délután, ha gondolják, együtt tölthetjük. Mi itt leszünk, remélem Önök is.

Július 26-a van Anna napja. Ez a női név közvetlenül a héberből van átvéve. Hannaként szerepelt még annó. Jelentése kegyelem, könyörület, báj, kecsesség vagy kedvesség. A héberben jövevény jelentéssel is bír, a szlovénban is Anna névnap van egyébként a mai napon. Mellettük az Anikókat is köszönhetjük, ez az Anna erdélyi magyar becenevéből ered, jelentése ugyanaz, mint az eredeti névé, úgyhogy őket is köszöntjük, illetve még több név is szerepel a kalendáriumban, ezek közül egy-kettőt hadd említsünk meg. Például köszönhetjük Áhim, Anélia, Anéta, Anett vagy Anetta nevű ismerőseinket is, aztán itt hosszan sorolják még az Anita, Anina, Anilla, Beril, Jákim, Joachim vagy Joachim, aztán Kisanna, Kisó, Nanett, Nanetta, Nancy, Nina, Ninel, Ninetta, Panka, Panna, Panni, Tadeusz és Tádé névnap is ma van, és még a születésnaposokról nem is szóltunk, őket is köszöntjük sok szeretettel születésnapjuk alkalmából. És hát jeles nap a mai, hiszen a kalendárium is írja az Anna napot, nem véletlenül, meg még ünnepeket, búcsukat is tartanak e napon. Szent Anna, a gazdasszonyok, bányászok, szabók, valamint a járványos betegségben szenvedők pártfogója. Különösen tisztelt védőszentje volt a katolikus asszonyoknak, a meddő, a várandós és a szülőnők is hozzá fohászkodtak. E napon szakad meg a virágos kender töve, írja a kalendárium. Ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az úgynevezett Anna babot. Medves alján Anna nap előtt egy héttel kellett kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A dráva szögben is ekkor szedik ki a vörös hagymát. Doroszlón és Topolyán úgy vélik, hogy Anna a kötényében hordja a bogarakat, ilyenkor rajzanak a legyek, és ahol nyitva talál ablakot, ajtót, ott bedobja. A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dolog tiltó nap, Szent Annát Szeged környékén kedd asszonya néven is emlegetik, hát most éppen vasárnap van. Az Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük például a füredi Anna bálat, de Anna nappal kapcsolatban itt vidékünkön is szoktak tartani, illetve tartanak manapság is összejöveteleket. Ennyit akkor e jeles napról, július 26-a van, mindjárt 12:45 lesz. Zenével folytatjuk tovább, kellemes délután mindenkinek!

Máté Péter előadásában ez a dal utánozhatatlan és utolérhetetlen szerintem. Akárhányan feldolgozzák, ennyire jól nem fog sikerülni, mint ahogy ő elénekelte. Ezt hallgattuk meg itt az MMR-en. 7 perccel múltán 12:45, jön még egy kis zene. 12:30 majd a Szóvá teszemmel jelentkezünk, 13:00 lesz egy terepjárunk, 14:00 indulnak a Szívküldik, egy jó 3/4 órában, aztán 16:00 után lesz majd egy zenei összeállításunk, különböző népek zenéjében hallgatunk bele, és remélem önök is velünk tartanak, aztán 17:00 után a Zöld Zónát ismételjük meg, meghallgatjuk a 7 zeneszámát is, 18:00-tól pedig nótákra váltunk, majd nagyjából ez a további tartalom, kellemes vasárnap délutánt.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Fél egy a pontos idő, a nyári szabadság, a pihenés és a kikapcsolódás időszaka, de vajon valóban sikerül ilyenkor kiszakadnunk a hétköznapokból? A digitális világ és az állandó online jelenlét mellett egyre nehezebb teljesen elengedni a mindennapokat, még szabadság idején is. A következő percekben Fticsálin ezt hallják.
3: Szóvá teszem.

Nyár van. Elérkezett az az időszak, amikor sokan végre kiszakadhatnak a hétköznapokból. Szabadságra megyünk, kirándulunk, vízparton pihenünk, hegyekben járunk, vagy egyszerűen csak több időt töltünk a családunkkal. Egész évben erre a néhány hétre várunk. Arra, hogy végre ne csörögjön az ébresztő óra, ne a határidők diktálják a napunkat, és egy kicsit lelassulhassunk. Legalábbis ezt tervezzük. De vajon valóban kikapcsolunk, vagy csak helyet változtatunk? Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy telefon nélkül induljunk el otthonról. A készülék ott van a strandon, a hegytetőn, egy étterem teraszán, vagy akár a tengerparton is. És nem csupán azért, hogy szükség esetén elérjenek bennünket. Fényképezünk, üzeneteket olvasunk, e-mailekre válaszolunk, megnézzük az időjárást, a híreket, vagy csak kíváncsiságból megnyitjuk a közösségi oldalakat. Persze, ezzel önmagában nincs semmi baj. A technológia megkönnyíti az életünket, segít tájékozódni, kapcsolatot tartani, megőrizni az emlékeket. A kérdés inkább az, hogy tudjuk-e, mikor kell letenni a telefont. Észrevették már, milyen ritka látvány lett az, amikor valaki egyszerűen csak ül egy padon, nézi a tájat vagy hallgatja a hullámokat? Gyakran még egy gyönyörű naplementét is előbb lefényképezünk, és csak utána nézünk rá igazán. Mintha attól tartanánk, hogy ha nem osztjuk meg másokkal, akkor kevésbé lesz értékes az élmény. Régebben a nyaralás után meséltük el, merre jártunk. Megmutattuk a fényképeket a családnak vagy a barátoknak. Ma sokszor már útközben tudja mindenki, hol reggelizünk, milyen a szállás, vagy éppen melyik strandon töltjük a délutánt. Szinte folyamatosan közvetít, melyik strandon töltjük a délutánt. Szinte folyamatosan közvetítjük az élményeinket.

többen, hogy a mai világban a legnagyobb luxus nem egy drága utazás vagy egy ötcsillagos szálloda, hanem az, ha néhány órára valóban el tudunk tűnni. Nem azért, mert nincs térerő, hanem mert egyszerűen nincs szükségünk arra, hogy állandóan elérhetők legyünk. Persze nem könnyű. Megszoktuk, hogy minden rezgésre oda nézünk, hogy azonnal válaszolunk, hogy ne maradjunk le semmiről, pedig lehet, hogy éppen így maradunk le arról, ami körülöttünk történik. A szabadság talán éppen arról szól, hogy megengedjük magunknak azt, amire évközben nem mindig van lehetőségünk. Hogy nem kell mindenről azonnal tudnunk, hogy nem kell minden üzenetre rögtön válaszolnunk, és hogy néha az sem baj, ha valaki egy kicsit vár a válaszunkra. Nem arról van szó, hogy tegyük félre a telefont egy hétre. Erre valószínűleg kevesen vállalkoznának, de talán megengedhetjük magunknak azt a fél órát, egy sétát, egy beszélgetést, egy kávét a teraszon, egy naplementét, amelyről nem készül fénykép, egy pillanatot, amely csak a miénk marad. Mert lehet, hogy éppen ezekre a csendes, megosztatlan percekre fogunk a legszívesebben emlékezni, amikor véget ér a nyár. Nem arra, hány képet készítettünk, és nem arra, hányan kedvelték azokat, hanem arra, hogy egy kis időre valóban sikerült kikapcsolni. És talán éppen ez lenne a szabadság igazi értelme.

0: 30 fok körüli a hőmérséklet odakint, változóan felhős az ég vidékünkön, illetve az egész ország felett ez a helyzet. Vannak erősebben felhősebb tájak, csapadékot most nem jelentenek sehonnan Szlovéniából. Mindjárt a magyar időképre is rápillantunk. Változóan felhős az ég Magyarország szerte is, sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, amely egész nagy területen érintheti majd az országot. Egy mediterrán ciklon okoz kettős fronthatást a mai napon. Napközben még a meleg front lesz meghatározó, majd este érkezik a hideg front. A légköri változékonyság az arra érzékenyeket igencsak megviselheti. Ők ingerültebbek, feszültebbek lehetnek. A koncentráló képesség romlása, a precizitást igénylő feladatok kivitelezésének minőségi romlása várható. A krónikus betegségben szenvedők panaszai felerősödnek, ami elsőnként a magas vérnyomás betegek vérnyomás ingadozásában és a cukorbetegek vércukorszint ingadozásában mutatkozik meg. Nekik érdemes a szokásosnál gyakrabban vércukorszintet vagy vérnyomást ellenőrizni. Hogyha a déli órákban nem megyünk a szabadba és kellő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, akkor jelentősen csökkenthetjük a kánikula okozta panaszokat. Az esti zivatarok megérkezés előtt ingerlékenyé válhatunk, azonban az eső elvonulásával ezek a tünetek szűnnek majd, sőt a kognitív funkciók is jelentősen javulnak. Holnapra a hideg front okozhat némi felfrissülést, de nem lesz rossz idő természetesen. A hőmérséklet is a 30 fok körüli tartományban marad. A szelesebb területeken az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, ingerlékenyebbé válhatunk. A tünetek enyhítésében a fájdalomcsillapító mellett néhány óra alvás, bő folyadékbevitel lehet a segítségünkre. A hidegfront hatására az allergiás, asztmás tünetek fokozódnak, fulladás, nehéz légzés jelentkezhet. A leghatásosabbak az inhalálható készítmények, amelyeket már a tünetek kezdetén érdemes használni. Jó tudni, hogy a hörgőtágító tabletták mellékhatásaként gyors szívverést, ritmuszavart tapasztalhatnak az érintettek, így szedésük kellő odafigyelést igényel. És a levegőben található pollenek a légutakat ingerelve okoznak köhögést, ordogulást, nehéz légzést. Ellenük az antiallergén gyógyszerek szedésével védekezhetünk, írja a biometeorológia az eumet.hu oldalon. Jó egészséget mindenkinek, és kellemes vasárnap délután természetesen. 2 perccel múlt el 3:41, 1 órakor a terepjáróval várjuk Önöket.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

kell. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

talpomba, a szokott munkapadnál állva elmereng a muncut képeken. Olajfoltos sárgút kebre egy régi tollas bárba, ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva kuncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

66-os régi Ikarus, s mélyen válja a betont a nyoma, mint egy kopott hegyű olcsó ceruza.

0: háta mögött, és azért utazol néha.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A hagyományos aratás és cséplés munka folyamatait idézték fel szombaton Domonkosfán, a domonkosfai portánál. A rendezvényen a résztvevők megismerhették az egykori gabonabetakarítás eszközeit és módszereit, emellett sor került a muravidéki búza összeöntésre a Magyarok Kenyere program keretében, valamint kulturális műsor is színesítette a napot. A rendezvényt a Sálovci községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Sálovci község és a domonkosfai önkéntes tűzoltóegylet közös szervezésében tartották meg. Fticsár Inesz járt a rendezvényen.

0: A kaszák suhogása, a cséplőgépek zakatolása és a népzene hangjai töltötték meg a Domonkosvai Porta udvarát. Az aratás, a tánc és a dal ünnepe idén is felidézte azt az időszakot, amikor a gabona betakarítása még a családok közös munkáját jelentette. A látogatók végigkövethették az egykori aratás és cséplés munka folyamatait, a kézi aratástól egészen a gépi cséplésig. Az esemény azonban ma már jóval több, mint hagyományőrző bemutató. A közösségi találkozás és az együtt töltött idő ünnepe is. Erről Orbán Dusán, a Sálóczi Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke beszélt rádiónknak.
1: A rendezvény azért nőtte ki magát egy ilyen szélesebb körré, mert a hozzánk közel álló témát öleli föl. Az emberek, akik részt vesznek a munkában, azok ezt a gyermekkorukban, ifjabb koraikban muszájból csinálták. Manapság meg eljönnek vissza, és visszaemlékeznek azokra a régi szép időkre. Tudjuk azt, hogy régebben sokszor mondjuk, hogy könnyebb volt az élet. Igen, könnyebb volt az élet, mert nem volt ennyi hajtás. Manapság túl sokat hajtunk, és ez a rendezvény, ez egy olyan rendezvény, amikor megpróbáljuk az embereket egy kicsit leültetni, mert nem a munkámban a hangsúly, hanem azon, hogy leülünk, beszélgetünk, társalgunk, meghallgatjuk egymást, és egy minőséges kultúrműsorban élvezzük a délutánt a Domonkosvai Porta udvarán.
0: A kézijaratás bemutatójában idén is olyan helyiek vettek részt, akik gyermekkorukban még maguk is megtapasztalták ezt a nehéz fizikai munkát. Szép Lajos felidézte, hogyan zajlott egykor az aratás, milyen hosszú heteken át tartott a munka, és milyen közösségi élményt jelentett a falubeliek számára.
2: Én apám idejében csak sokat nem kaszáltam, csak itt-ott, mikor letettél ezt a kocsa úgy. Miből nem sokára, akkor vettünk kombájt, ezt abbaradtuk. Nem, kézi munkát nem sokat dolgoztam. Szép dolog csak az a kökis. Tudomány is azért nem lehet csak így meg úgy. Jobb volna, a fiatalabb volna, akkor jobban menni. 78 évesen múlottam. Talán kaszálás a legnehezebb, után még hát több is, mind nehéz munka. Nem megy könnyen semmi. Te kaptunk egy kis reggelit, akkor efőtt a buza, akkor kaptunk uzsonát, akkor szuzsona után jött a rozs, cséplis, vagy valami zav volt, akkor volt a rendes ebit. Szóval mentünk egyik házt a másikig majdnem, minden házhoz. Körülbelül, hát a műzénkbe, körzetbe. Szóval így ment. Egy hónapig ez folyt ez a cséplis. Ez szép dolog volt az. Fiatal, vigan voltak a népek. Mindig beszélgettünk. Most nem lehet már beszélgetni se úgy.
0: A bemutatón kaszát ragadott Polcak Edvárd is, aki a kezdetektől részt vesz a rendezvény szervezésében. Elmondta, hogy már kisiskolásként bekapcsolódott a földmunkába, később pedig a családban ő lett a kaszás.
3: Én tisztán az elejétől csinálom ezt az aratást, a szervezők között is ott voltam, és a cséplésnél is ott voltam. Megjavítottak az öreg cséplőgépet, és úgy kezdték a cséplést. Tanultam, én már nagy család volt, és hamarosan el kellett kezdenem a munkát a földön, és vagyon 5-6. Osztályos koromban kezdtem már a Már előbb kezdtem kötelet vetni, kéviket kötni, akkor már régen, már talán, hát nem tudom hány éves koromban, nagyon korán. Kaszálni pedig édesapánk kórházba került, nem volt kaszás a családba, úgy kezdtem kaszálni, igen. Előbb ugye megbecsültük nagyon az aratást és a buszát, a rózsot, mert abból voltam megélhet. Most igen, gépekkel vannak, most is meg van becsülve. De akkor ez volt a túlélés, vagy pedig nálunk is nagy család volt, 11-en voltunk, és nagyon megbecsültek ugye az aratást, a gabonát.
0: Az aratás egykor igazi családi munka volt. Nem csak a férfiak dolgoztak a földeken, hanem a nők és a gyerekek is kivették a részüket a feladatokból. Kovács Márta gyermekkori emlékeit felidézve mesélt arról, hogyan zajlott egy aratási nap.
4: Korán reggel föl kellett kelni, el kellett a reggelit igazítani, a család megreggelizett, el kellett az uzsonát pakulni a kosárba, innyavalót, mindent kellett velük vinni, mert mentek reggel már 4:30 felé, mentek kő a mezőre aratni, hogy nagy melegbe kicsit pihentek, mint mondják, akkor arattak egy darabig, akkor szállták a kéviket, kepibe rakták, kihúzták Kepe árnyékából, leültek, aztán ott uzsonáztok, akkor meginten, ha bírtak, akkor aradtak tovább, ha nem, akkor elmentek haza, ugye, hogyha nagyon meleg volt. Férfi kaszát, a nő szedte a markot, ha valami gyerek volt, az vette a kötelet, egyik soron vette a kötelet, másik soron, meg ugye mikor már másik cekaszátok, akkor még kérdik kötöző. Tehát az ilyen volt, amilyen a magam élményét úgy mondom.
0: A rendezvény egyik legnagyobb látványosságát ezúttal is a régi mezőgazdasági gépek jelentették, amelyek szinte kivétel nélkül Polczak Emil gyűjteményéből származnak. Több évtizedet gyűjti és újítja fel a régi gépeket, hogy azok működés közben is bemutathatók legyenek.
2: Kedves gyerekem, nekem nagyon sok gépem van, mindenféle mezőgazdasági gépek, motorok, minden, hát nincs, hogy nincs. Ezek még annyi évesek is van, mint ilyen, vannak még 70, még 80 évesek is. Még a traktorom is itt van, az is 72, annyi is, mint ilyen 72. éves. Sajnos, hogy így van, de hát mit csinál, megöregítünk, aztán így van. Szeretni kell őket, gépeket kell szeretni, rendbetartás. Munkám sok nem fekszik bent, ha a bukszám azért megörül sűrve. Atom pörülnek velem. Őriget. Ilyen feljártam nagy kanizsátó a Magyarországon, legtöbben Magyarországon. Még Magyarországon csináltam ki ezeket, mint minden itt Őri Szentpéterén. Pista bácsi vagy ezek. Alatt még nem találta, hogy működött volna. Ez csak minden javítása kerülnek. Ja. Van régi rádiumok, régi mikrofonjaim, vagy gramofonjaim, régi órák. Talán nincs, hogy nincs.
0: Az aratás, a tánc és a dal ünnepe évről évre nem csak a helyieket, hanem a határ túloldaláról érkező vendégeket is Dombunkosvára vonza. Német Csutak Kálmán ezúttal is gyalog érkezett Szalafőről.
5: Nagyon régióta szeretem ezeket a dolgokat, ilyen bemutató jellegű. Itt azt hiszem, hogy elég hivatalosan is történt. Engem meg az vonzott ide különösebben, még különösebben, hogy nagyon sok az ismerősöm, és még több az, hogy átsétálhatok Szalafőről Dombunkosvárra, imádok túrázni, Hodoson megállni, barátokkal beszélni, és akkor ideérek, és egy csoda vár, ez valami fantasztikus.
0: A rendezvény részeként idén is megtartották a muravidéki búza összeöntését a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A kezdeményezés jelentőségéről Horváth Vivien, a program vezetője beszélt.
6: Én azt gondolom, hogy a búza és vele együtt a kenyér az maga az élet, és mindannyiunknak ezt jelenti. És ráadásul nálunk ugye a Magyarok Kenyerében a 15 millió búzaszemről beszélünk, a világ magyarságáról, amely áthidalja a határokat, és úgy fonja össze ez a kenyér a világ magyarságát, mint a kovász a lisztet. Én az elmúlt 5-6 évben járom a teljes Kárpát-medencét, nagyon sok arató ünnepségen, búza összeöntésen vettem már részt, és itt Muravidéken van egy igazán különleges hagyománya ennek az eseménynek, hiszen itt látható egy valóban működő cséplőgép, én eddig a teljes Kárpát-medencében ezen túl 2 darabot láttam, és ráadásul itt van az egyetlen hely a teljes Kárpát-medencében, ahol minden más formáját is bemutatják az őrlésnek, a cséplésnek, lóval, kézzel. Azt gondolom, hogy ez egy különleges érték, amit muszáj megmutatni szerte a világon.
0: Az idei rendezvény egyik újdonsága volt a Búzától a Kenyérig című kiállítóhely ünnepélyes megnyitója is. Az új helység végigvezeti a látogatót azon az úton, amelyet a búzaszem a földtől egészen a mindennapi kenyérig megtesz. A kiállításon korabeli munkaeszközök, egy a régi mintát hűen követő malom, valamint Abraham Claudia alkotása idézik fel elődeink mindennapjait. A hagyományőrző bemutatókat kulturális műsor követte. A közönségnek elsőként a Tenke zenekar lépett színpadra, majd az Erdődi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület néptán csoportja mutatkozott be. Fellépett Pál Krisztina énekesnő, a Betyári Tambura zenekar Horváth Zsidányból, a nap jó hangulatáról pedig végül Adó Atea gondoskodott.
7: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjárót hallották, köszönjük figyelmüket!
8: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, Luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el.
0: Következő adásunkban Borsos Flórával Székesfehérvárra kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

2:30 a pontos idő. Délután és este záporok, zivatarok várhatók, főleg az ország nyugati és a déli részén, írja az előrejelzés. A tenger melléken heves felhőszakadás is előfordulhat. Változékony, többnyire felhős idő várható. Kelet felé haladva derültebb az égbolt, a nappali csúcshőmérséklet 22-28 fok között lesz, és időnként felélénkülhet a szél. Az éjszaka folyamán megnyugszik, majd az idő felszakadozik a felhőzet. Holnap nagyrészt derült időre készülhetünk, de délután megint csak megnövekszik a felhőzet helyenként, és záporok, zivatarok fordulhatnak elő Szlovénia belterületein. Most 30 fok körüli a hőmérséklet itt vidékünkön, ennél több már nem is lesz, azt mutatja az előrejelzés. Feltámadhat a szél a következő órákban, de konkrétan csapadékot Idelendvára nem mutat az előrejelzés. Bár a megnövekvő felhőzetből tudjuk jól, hogy előfordulhat azért néhol zápor, zivatar. A magyar oldalon elsőfokú citromsárga riasztás van érvényben, éppen ide Zala-megyére, ami ugye a legközelebb van ide Lendvához, úgyhogy azért előfordulhat mégiscsak nálunk is csapadék. Lássuk, hogy a magyar oldal hogy ír erről. A Hungaromet információi szerint nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt azért napsütés is előfordulhat. Hát napsütésben már volt részünk, most a felhők vannak túlsúlyban. Vasárnap a késő délutáni óráktól az estébe nyúlóan elsősorban a Dunántúlon fordulhatnak elő helyenként zivataros viharok. A széllökések 60-75 km/órásak lehetnek, 1-2 cm-es kisebb szemű jég is lehet, és intenzív 10-20 mm csapadék eshet majd. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon erős lehet a déli-délnyugati szél. Az ivatarokat mindig viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Szerintem ennyi azért nem lesz itt a vidékünkön. Hétfőn már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk. Helyenként délután kialakulhatnak megint csak záporok, zivatarok, kedden napos, gomoly felhős időre lehet számítani. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. És a hajnalok még frissek lehetnek, 11-19 fokkal indul a nap, délután pedig már 29-35 fok közötti maximumokat mérhetünk, ezt követően pedig még inkább erősödik a nappali felmelegedés a mostani riogatások szerint. A hétvégi napos meleg idő hatására emelkedhet, majd hétfőn egy hidegfront hatására némileg csökkenhet a levegő pollen tartalma. Úgyhogy az allergiások így is úgy is érezhetik magukat. Egy hidegfront előterében további erős melegedés várható a mai napon, úgyhogy meleg jellegű fronthatása lehet számítani. Ezt írja az orvos

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Július 26-a van vasárnap délután 2 óra a pontos idő. A következő kicsit több mint 3/4 órában a Szívküldig következnek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Jó szórakozást mindenkinek!

Születésnapja alkalmából Hardy Esztinek szól a mai első zenés jó kívánság Lendvára. A 70. életévet szép állomás, amely mögött rengeteg munka, szeretet és családi gondoskodás áll. E kerek évforduló alkalmából kívánják, hogy a Jóisten éltesse még nagyon sokáig jó egészségben, békességben és boldogságban családja körében. Ezt kívánja lánya Szilvi Sanyival.

Hardy Estinek szól a következő dal is. 70. születésnapja alkalmából szívből gratulálnak, és azt kívánják, hogy maradjon mindig ilyen életvidám, erős és csodálatos, amilyen most. Legyen minden napja tele szeretettel és boldogsággal. Ezt kívánja fia Boris és családja.

Lendvára szól a következő üzenet Benkó Annának. Drága édesanyját névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti, és kívánja, hogy Isten éltesse még nagyon sokáig fia Bolyán, aki 81 puszit küld.

Lendvahegyre szól a következő zenés üdvözlet Göncz Jánosnak. Születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, és hosszú, boldog, egészségben gazdag, szép életet kíván neki felesége, Lidia.

Göncz Jánost Lendvahegyen szeretettel köszönti születésnapja alkalmából, és további erőben, egészségben gazdag, hosszú életet kíván fia Benjamin Nikivel.

Ugyancsak Göncz Jánost köszöntik a következő dallal. Sok szeretettel gratulál, és egészségben, erőben, szeretetben gazdag hosszú életet kíván fia Denis Ingóval.

Göncz Jánosnak szól ismét a jó kívánság. Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, további jó erőt, egészséget, hosszú, boldog éveket kívánnak, és a következő dalt küldik Mama és Pisti.

Bóka Vincénének szól a következő jó kívánság Lentibe. Névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván Panni néninek Kati és unokája Bálint.

Kercsmár Zoltánnénak szól a jó kívánság Őri Szent Péterre. 70. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, erőt és jó egészséget kívánnak neki Bernadett, Zoltán, János, Gyöngyi, Letícia, Felícia, Cintia.

Szakonyfaluba Grédlicsné Gáspár Annának és Grédlics Lászlónak szól a következő üzenet, akik 40 évvel ezelőtt ezen a napon mondták ki egymásnak a boldogító igent. Azóta sok örömben és nehézségben is részük volt, ugyanakkor mindig kitartottak egymás mellett. Ezzel megtanították, hogy mit jelent az összetartás, a kitartás és a család ereje. Köszönik a szeretetet, a gondoskodást és mindazt, amit értük tettek az évek során. Kívánják, hogy az Úr továbbra is őrizze meg őket egészségben, hitben, reményben és szeretetben. Ezt üzenik az évforduló alkalmából gyermekeik Rita, Bernadett és András.

között, mellék utcán álmodozók, boldog csendben.

Takács Imrénének szól a következő zenés jó kívánság Apát István falvára. Névnapja alkalmából szeretettel köszöntik gyermekei családjukkal.

Apát István falván Takács Imrénének szól a következő dal is. Névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik dédi mamájukat, Hanna és Marci.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

ne gyász ruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs, a kísérte.

Balázs Fecóénak jelt, és hogyha elkergetik a felhőt a házak felül, akkor hulló csillagokkal búcsúzik a július, és láthatjuk is őket. Július utolsó éjszakáján érdemes pokróccalni, mi türelemmel és egy oda kíváncsisággal felszerelkezve az ég alá vonulni. Egyszerre két meteorra is eléri aktivitása csúcsát, így gyors fénycsíkok, sőt akár látványos tűzgömbök is feltűnhetnek felettünk. A két raj július 30-ról 31-ére viradó éjszaka lesz a legaktívabb, mint egy előjátékként az augusztusi perszeidákhoz. A megfigyelésbe ezúttal a hold is beleszól, hiszen július 29-én teli hold lesz, erős fénye pedig elrejtheti a halványabb meteorokat. Teljesen sötét égbolton jóval több hulló csillagot láthatnánk, idén azonban szerényebb, de így is különleges látványra számíthatunk. Az alfa kaprikornidák nem a meteorok számával, inkább azok fény erejével hívják fel magukra a figyelmet. A raj időnként kifejezetten látványos tűzgömböket produkál, amelyek még holdfényben is könnyen észrevehetők lehetnek. A déli delta akvaridák gyorsabb meteorjai ezzel szemben rövid, sebes fénycsíkokat húznak az égen. A megfigyeléshez nincs szükség távcsőre vagy különleges felszerelésre, sőt, szabad szemmel járunk a legjobban. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál jobb eséllyel kapunk el egy-egy felvillanást. Persze érdemes fényszennyezéstől távoli, nyílt helyet keresni, majd legalább 20-30 percet adni a szemünknek, hogy hozzászokjon a sötéthez. Ne egyetlen pontra koncentráljunk, inkább kényelmesen dőljünk hátra, és az ég nagyobb részét figyeljük. A holdtól távolabbi területeken nagyobb eséllyel vehetjük észre a gyengébb meteorokat, írja a Svábhegyi csillagvizsgáló. Az alfa kaprikornidák már július eleje óta aktívak egyébként, és egészen augusztus közepéig velünk maradnak. Látszólag a Bak csillagkép irányából érkeznek, de már sötétedés után is feltűnhetnek az első tagok. Külön érdekesség, hogy a meteorajt 1871-ben Konkoly Tege Miklós, magyar csillagász fedezte fel Ógyalláról. A déli delta akvaridák július közepétől augusztus végéig láthatók. A raj hajnalban a legaktívabb, ezért azok járnak a legjobban, akik július 31-én hajnalban lesznek ébren, éjjel 2 és 3 óra között. Ideális körülmények között óránként akár 25 meteor is érkezhetne ebből a rajból, a hold erős fénye miatt azonban ennél jóval kevesebbet fogunk látni. A meteorrajok többsége üstökösökhöz kötődik, amikor ezek az égitestek a nap közelébe érnek, felszínükről por és kőzett szemcsék szabadulnak fel. Hogyha a föld áthalad ezen a törmelék sávon, akkor a részecskék nagy sebességgel belépnek a légkörbe, felizzanak, mi pedig örülünk a hulló csillagoknak. Írja több oldal is az interneten, és lesz majd augusztusban, ugye jönnek a perszeidák, ugye augusztus a csillaghullás hónapja, de napfogyatkozás is lesz, persze nem nálunk lesz a csúcsa neki, de részleges napfogyatkozást mi is láthatunk majd. Európában legutóbb 1999. augusztus 11-én volt a teljes napfogyatkozás, mindenki emlékszik rá, hogy éppen hol volt, mit csinált. A mostani esemény ugyan nem jár nappali sötétséggel itt nálunk, de így is ritka alkalomnak számít természetesen. A ritka égi jelenség akkor következik be, tudjuk jól, hogy a hold a föld és a nap közé kerül, részben vagy teljesen eltakarva a napkorongját. A 2026. augusztus 12-i fogyatkozás teljes fázisa Izlandról, valamint Észak-Spanyolország egy részéről lesz megfigyelhető, míg tőlünk részleges napfogyatkozás lesz látható. A kora esti órákban közvetlenül napnyugta előtt kezdődik, úgyhogy egy kis részét látjuk majd ennek a dolognak, de hogyha valaki szereti ezt megfigyelni, akkor érdemes természetesen, és bár napnyugta környékén lesz, de így is érdemes óvni a szemünket napszemüveggel vagy valamilyen füstüveggel, az erős fénytől könnyen károsodhat ugyanis a szem, ez egy nagyon érzékeny rész bennünk, úgyhogy tényleg vigyázzanak ránk, és hogyha rádiózni szeretnének, ahhoz nem a szemükre lesz szükség, hanem a fülükre. Maradjanak velünk a folytatásban is, 4 perc múlva 3:30 lesz, jönnek a zenék továbbra is.

Július 26-a vasárnap délután van, 3:44 után vagyunk egy kicsivel, és emlékeznek a műsor ismertetésre, akkor említettem, hogy 4 óra után lesz majd egy zenei összeállítás, tradicionális népi zenéket válogattunk össze, lesznek persze magyar zenék, szlovén zenék, de megismerkedünk egy kicsit az olasz zenékkel, a lengyellel, lesz kelta válogatás, aztán görög zene, török zene, úgyhogy minden, ami szemszájnak ingere, maradjanak velünk 4 óra után is.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Köszöntöm a hallgatókat! Különböző népek hagyományos zenéivel ismerkedünk meg a folytatásban. Kezdjük itthon Szlovéniában. A hagyományos szlovén zene a szláv, alpesi és mediterrán kultúrák gazdag keveréke. Fő stílusai a több szólamú kóruszene, az alpesi népzene és a harmonika alapú tánczene. A harmonika, a gitár és a klarinét vagy trombita kombinációjára épülő vidám műfaj nagyon népszerű. Leghíresebb képviselője az Ensemble Bratov Ausenik, akiknek a Nagolici című száma a világ egyik legtöbbet játszott hangszeres népzenéje. A zenekar 1953-ban alakult egy testvérpár jóvoltából, Slavko és Vilko.

A harmonika a szlovén népzene lelke, az Ensemble Lojzeta Slaka formáció tette világhírűvé ezt a hangzást. A szlovén népdalok leggyakrabban több szólamú éneklésen alapulnak. A hangszeres kíséret nélküli a kapella férfi kórusok és a hagyományos hangszeres tamburica együttesek mély hagyományokkal bírnak.

A következő állomásunk Olaszország. A tradicionális olasz zene gyökerei a helyi népi kultúrákban, a tarantellákban és a nápolyi dalokban rejlenek. Olyan ikonikus hangszerek határozzák meg, mint a mandolin, a tangoharmonika és a gitár. Ebből a gazdag örökségből táplálkoznak a legismertebb örökzöldek is. A tarantella Dél-Olaszországból származó, gyors, pörgős ritmusú tánczene, amelynek célja a hagyomány szerint a mérges pók csípésének gyógyítása.

A nápolyi dalok romantikus, érzelmes balladák, amelyek a helyi életérzést, a tengert és a szerelmet ünneplik. Ide tartozik például az olyan világhírű klasszikus, mint az O Sole Mio.

Napjainkban számos műfaj létezik a zenében, amelyek közül kedvünkre válogathatunk. Így van ez a görög zenében is. A populáris diszkózenéktől a rokkosabb metal dallamokig mindenféle zene megtalálható Görögország zenei repertoárjában. A keleti szokásokhoz hasonlóan azonban itt is sok műfaj ragaszkodik a népzenei dallamokhoz és a 7/8-os és az 5/8-os ütemhez. Ez teszi a görög zenéket ma is különlegessé.

A tradicionális osztrák zene gyökerei az alpesi pásztorkultúrába és a bécsi városi folklórba nyúlnak vissza. Meghatározza a harmonikus vokális világ, az egyedi hangszerek és a tánczenei hagyományok sokszínűsége. A jódlizás hangszerek nélküli vokális technika, amelyet a dallam és a hangszín gyors váltakozása jellemez. Kezdetben kommunikációs eszközként szolgált a nagy

Bécsi városi népzenét 1878-ban a Schrammel testvérek alkották meg. Hangszerelése tipikusan hegedűből, klarinétból, harmonikából és kontragitárból áll. A hagyományos népzene pedig összefonódik a modern, mulatos vagy hüttezenével.

A tradicionális francia zene gyökerei a helyi népi kultúrákban és a középkori trubadur hagyományokban rejlenek. Hangszeres világát olyan ikonikus elemek határozzák meg, mint a harmonika, a tekerőlant és a duda, míg a vokális műfajok legfontosabb képviselője az érzelmes francia chanson. A francia zenei hagyomány legmeghatározóbb, világszerte ismert ága ez. Az olyan legendás előadók, mint Edith Piaf vagy Yves Montand, a francia életértést és a mély emberi érzelmeket örökítették meg dalaikban.

A tradicionális kelta zene Írország, Skócia és Wales népi hagyományaiból táplálkozik. Olyan ikonikus akusztikus hangszerek határozták meg, mint a skót duda, a kelta hárfa, a hegedű vagy a fuvola. Fő műfajai a lendületes táncdalamok és a lassú, érzelmes balladák. Nagyon valószínű, hogy a kelta társadalmi élet egyik aspektusa volt a zene és a tánc. A kelta zenei gyökerekről máig folyik a vita, de a nyelvi örökség alapján lényegében véve két ágat különböztetnek meg, az egyikbe a gallok tartoznak, a másikba a brittonok. A különbség főleg abban rejlik, hogy a galzene sokkal szélesebb hangskálán helyezkedik el.

Az arisztokráciához nem tartozó szabadvándor énekesek a bárdok voltak. Az ő feladatuk volt megőrizni az ősi tudást és továbbvinni a történeteket. Általában megbízójuk hírnevét dicsőítették és politikai kémkedést is folytattak. Híreket hoztak és vittek, amerre útjuk során megfordultak, a kíváncsi kelták mindenhol nagy érdeklődéssel figyelték szavaikat. A családfők és a királyok előszeretettel alkalmazták őket. Az énekesek általában húros hangszeren kísérték magukat, legelterjedtebb zeneszerszámuk a hárfa volt, ami a mai napig is Írország egyik jelképének számít.

A tradicionális török zene, az ázsiai népi gyökerek, az iszlám miszticizmus és az oszmán udvari kultúra egyedülálló ötvözete. Alapvető jellemzője a makám és a mikrotonalitás. A tradicionális zenei kultúra két fő ágra bontható, van a török népzene és a török klasszikus zene. Az előbbiben regionális dallamok vannak, amelyek a mindennapi élethez, ünnepekhez és a török népköltészethez kapcsolódnak. A török klasszikus zenében az oszmán elit és a szúfi rendek által kifejlesztett, szigorú szabályok szerint építkező, kifinomult kamarazene található.

0: tradicionális lengyel zene a szláv gyökerekből, a történelmi régiók folklórjából és a keresztény hagyományokból táplálkozik. Egyedi karakterét a jellegzetes ritmusok, a szabad tempójú dallamok és a gazdag hangszerelés határozzák meg. A vokális zene kiemelkedő részét képezik a szakrális énekek és a hagyományos lengyel karácsonyi dalok.
1: Matko, Jaśko idzie!

A magyar zene gyökerei a távoli múltba nyúlnak vissza, a zenetudományi analógiák alapján diatónikus iratokból és pentaton dallamokban talált rá a zene ősi formáira. A műzene fejlődése a honfoglalás után a kereszténység felvételével indult el olyannyira, hogy a gregorián énekeken belül a magyar dallamok külön ízzel gazdagították az első összeurópai zenei stílust.

Az első neuma írással ért kotta emlékeink a 11. századból valók, míg a hangmagasság jelzésére alkalmas kották a 12. század végéről. A nyugati világi stílust Magyarországra érkező trubadúrok ismertették meg a királyi udvarokkal.

0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Egy 17. századi hajóroncsból nem minden nap lesz divattörténeti és anyagtudományos kísérlet. Finn kutatók azonban egy régi hajó maradványait nem csak múzeumi tárgyként kezelték. A fából textilszálat készítettek, fonalat fontak, majd ruhává alakították. A múlt így nem vitrínbe került, hanem viselhető történetté vált. Erről szólunk ma. A hajóroncsokról általában rozsdás ágyúk, aranypénzek, amforák, cserepek vagy tengermélyén fekvő gerendák jutnak eszünkbe. Egy ruha kevésbé. Pedig a régészet és az anyagtudomány találkozása ma már egészen váratlan módon képes életre kelteni a régi tárgyakat. A finn Haktipéra hajóroncs a 17. századból származik. A fából készült maradványok egy részét nem lehetett hagyományos módon megőrizni. Ilyenkor a régészet nehéz döntés elé kerül. Mi legyen az anyaggal, amely történeti érték, de nem stabil, nem könnyen konzerválható? A kutatók és tervezők erre szokatlan választ adtak. A faanyag egy részéből modern eljárással textilszálat készítettek, majd fonalat és ruhát hoztak létre. Ez egyszerre tudományos kísérlet, művészeti gesztus és múlt értelmezés. A víz alatti régészeti leletek megőrződése különös folyamat. Oxigénszegény, hideg, iszapos környezetben fa, textil, bőr vagy más szerves anyag is fennmaradhat, de a felszínre kerülve gyorsan romlani kezdhet. A víz alatt stabil volt, a levegőn hirtelen sérülékenyé válik. Ezért a hajóroncsok konzerválása komoly tudomány. A fát lassan kell kezelni, stabilizálni, szárítani, vagy különleges anyagokkal átitatni. Ha ez nem lehetséges, a lelet elveszhet. A finn projekt azért izgalmas, mert nem egyszerűen megőrizni próbált valamit, hanem átalakítva mentette át az anyag történetét. A hajó fából készült, a fa textillé vált a textil ruhává. A forma megváltozott, de az anyagi kapcsolat megmaradt. A projektben modern textil technológia és digitális tervezés is szerepet kapott. A fából előállított cellulóz alapú szál fenntarthatóbb textilipari irányokat is megidéz, miközben az AI segített tervezés a jövő technológiáját hozza be a történetbe. Ez a kontraszt teszi igazán magazinossá a témát. Egy 17. századi hajóroncs, modern kémia, textiltervezés, mesterséges intelligencia és fenntarthatóság egyetlen ruhában találkozik. A ruha tehát nem egyszerű divattárgy, anyagba írt időutazás. Megmutatja, hogyan lehet a régészetet nem csak megőrzésként, hanem újraértelmezésként is felfogni. Elsőre a téma inkább művészetnek vagy divatnak tűnhet, de a mélyén természettudományos kérdések vannak. Hogyan bomlik a fa? Hogyan őrződik meg a víz alatt? Hogyan lehet cellulózt szállá alakítani? Milyen anyagokkal dolgozik a fenntartható textilipar? Hogyan menthető meg egy lelet anyagi emlékezete, ha hagyományos módon nem konzerválható? A természetes anyagok körforgása, lebomlása és újrahasznosítása mind része a történetnek. A fa nem csak fa. Szerkezet, rost, kémia, történelem. Magyarországon is sok víz alatti, folyómenti, mocsaras vagy nedves környezetben megőrződött régészeti lelet lehet érzékeny állapotban. A kérdés itt is érvényes. Mit kezdünk a múlt anyagával, ha nem akarjuk pusztán elzárni, de elveszíteni sem? A régészeti tárgyak esetében a megőrzés alapvető cél, de vannak helyzetek, amikor a tárgy anyaga csak átalakítva menthető tovább, vagy amikor a tudományos és művészeti újraértelmezés segít abban, hogy a közönség kapcsolatba kerüljön vele. Ez persze óvatosságot igényel. Nem minden leletből kell ruhát készíteni, és nem minden átalakítás indokolt. De a Haktipéra projekt azt mutatja, hogy a múlt nem mindig a vitrinekben beszél. Néha fonallá válik, mintává rendeződik, és új formában kér figyelmet. A 17. századi hajó valaha embereket, árut, történeteket vitt. Aztán elsüllyedt. Évszázadokkal később a maradványai új utat kezdtek. Laboron, műhelyen, fonalon, ruhán keresztül. Ez a történet azért szép, mert nem tagadja az elmúlást. Inkább megmutatja, hogy az anyag néha tovább tud mesélni, ha megtaláljuk hozzá az új nyelvet. Kedves hallgatóink, mára ennyi. Egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

Dobrádi Ákos felvétele szólt az imént, 2 perccel múlt el 17:30, folytatjuk még a könnyű zenék sorát. Ebben az órában meghallgatjuk mindjárt a 7 zeneszámát, és 18 órakor pedig magyar nótákra váltunk. Számítunk figyelmükre és közreműködésükre is.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en.
2: Tizennyolc óra van, magyar nótákra váltunk, most itt legalább egy óra erejéig a Muravidéki Magyar Rádióban. Először a hét magyar nótáját választhatják ki hallgatóink három javaslatból, és akik szavaznak, ők kérhetnek is magyar nótát, már amennyi belefér, este hétig annyit tudunk teljesíteni. Vágjunk is bele, Mellis György felvétele szól elsőként, Sejem hajadén még sosem simogattam, ez a nóta címe.
3: Sejem hajadén még sose simogattam,

0: kicsika fergeteg, az nagyon vegyek, erre szélbe, kedves kis angyom, mert megövesz a hűleg. Erre szélbe, kedves kis angyom, mert megövesz a hűleg. Lemeresztelek be, 9 óra után, eredj oda, cuklati begyár, ahol eddig voltál. Eredj oda, cuklati begyár, ahol eddig
1: meghallgattuk a javaslatokat, önök következnek, döntsék el, melyik legyen a következő hét magyar nótája. 2 szavazat már érkezett, illetve Ábrahám László írt nekünk, aki Tiborral szeretne szavazni az első dalra. Ez már is megtörtént. Kívánságok pedig Dóri Józseftől a Szép asszonynak kurizálok című magyar nóta, úgyhogy majd meghallgatjuk a szavazás után. És akkor köszöntöm az első telefonálót is. Haló!
2: Szép üdvözleti végtém önnek és az Istvánok a stúdióban, én pedig a harmadikra szavaznák, notát pedig kérni, megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva.
1: Megőrzöm az emlékedet. Rendben van, köszönöm.
2: Nagyon szépen megköszönöm, Ili, a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, Ili, minden jót kívánunk. Köszöntöm a következő telefonálót.
3: Haló!
1: Üdvözlet!
3: Kerik Csókoló, Weisinger József vagyok Csurgóról.
1: Tessék, József!
3: Szeretnék szavazni a másodikra.
1: Igen.
3: Én szeretném meghallgatni Kicsi piros mézes szívet, vettem én tenéket.
1: Kicsi piros mézes szívet. Jól van.
3: Köszönöm
1: ezt
3: szépen.
1: Is meghallgatjuk majd.
3: Tovább
1: én is köszönöm.
3: További szépen kívánok.
1: Minden jót önnek, viszont hallásra. Van-e valaki még? Haló!
4: Haló!
1: Üdvözlet!
4: Kedves Csókolom, tényleg a Karcsi vagyok, Teskándról.
1: Tessék!
4: És ketten szavaznánk a harmadik nótára.
1: Igen.
4: És ha meg lenne az, hogy Gyula Jerzsi, Pere János, meg még a Puskás Sándor együtt énekik Vas megyei csárdás.
1: Megnézzük egy pillanat, jó? Vas megyei csárdás. Gyulai Erzsi, ki volt még? Pere János.
4: Pere János és Puskás Sándor.
1: Solti Károlytól van nekünk meg ez.
4: Akkor egy másikat mondanák, a Gyulai Erzsi, Pere János akácfa hullatja levelét.
1: Gyulai Erzsi, Pere János, megnézzük, akácfa. Akácfa, ez megvan. Jó, akkor ez lesz, jó?
4: Jó, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
4: További kellemes napot mindnyájuknak. Kedis
1: minden jót, Karcsi, viszont hallásra. Ki lesz a következő? Haló?
5: Szia, Timi, Anita vagyok, Kormánlakról.
1: Szia, tessék.
5: Szeretnék a harmadikra szavazni.
1: Igenis.
5: És szeretném kérni Barabás Sándortól a Valahol egy kis faluban.
1: Barabás Sándor, Valahol egy kis faluban.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.
5: Szia!
1: Szerbusz, minden jót kívánok. Valahol felírtam, majdnem el is lehet olvasni. No, remélem azért meg lesz. Jó, van-e telefonáló? Mert van, aki írt. Jó, akkor telefon. Haló?
6: Jó napot, haló.
1: Üdvözlet! Tessék Valéria mondani, Valéria. Igen.
6: Köszönöm szépen. A harmadikra szeretnénk ketten a gyermekemmel szavazni.
1: Jó, rendben. Nóta kívánság?
6: Puszta csárda, 2 oldalán ajtó.
1: Puszta csárda, írom. 2 oldalán keressük. Már nem az ajtót, a nótát. 2 oldalán ajtó. Jó. Előadót esetleg tudna?
6: Nem tudok, sajnos nem tudok.
1: Egy tartaléknótát esetleg, hogyha nem Rózsa találjuk.
6: Rózsabokorba jöttem a világra.
1: Rózsabokorba jöttem a világra. Valamelyik meg lesz, jó?
6: Jó, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Minden tovább jót, Valéria. Önnek is a legjobbakat. Viszont hallásra. Ki lesz a követ? Nincsen. Jó, akkor mondom innen, Máté írt Zalabaksáról, a harmadik nótára szavaz, ezt felírtam, és csak egy kislány van a világon, ezt a nótát szeretné hallani, Bősi Szabó Lászlótól, hogyha van ilyen. Tehát csak egy kislány van a világon. Közben keressük, mert ugye be kell férni 7 óráig a nótákkal. Csak egy kislány, felírom én is ide a sorba, van a világon. Bősi Szabó László az előadó, ha nincs tőle, akkor szerintem mástól is megfelel, mert ezt amúgy ritkán halljuk. Jó, megnézem közben, hogy itt írtak-e még nekünk, persze, hogy írtak, Erzsivel ketten szavazunk a másodikra. Jó, ezt gyorsan felírom. Aztán van itt még kérés, Tarka Lepkés, na, tarka lepkés, vadvirágos. Jó, ezt nem fogom elolvasni soha, vadvirágos. Gyöngyharmatos réten, nem azt, amit gépen írtak, hanem ide felírom a papírra, hogy sorba legyen. Gyöngyharmatos réten. Jó, ez egy kívánság, és akkor icipici, kis galambom, édes párom. Jó, kis galambom, édes párom, most veszítettük el a sorrendet. Jó, nem baj, majd próbáljuk követni, aztán megkeresni a nótákat, jó? Azt mondja, hogy Ábrahám Lászlót néztem, Mátét mondtam. Jó van, akkor egyelőre ennyi. Van-e telefonáló? Jó, persze, hogy van. Haló, haló. Ki lesz a következő?
7: Kívánok,
1: üdvözlöm, Mária.
7: Én Mária vagyok. Tessék. Én szeretnék a másodikra szavazni.
1: Igenis, felírtam. Jó. A másodikra. Köszönöm. Igen. Kívánság?
7: Azt pedig lenne Apatai zöld erdőben.
1: Apatai zöld erdőben. Jó, felírtam ezt is. Köszönöm, Mária.
7: Én is köszönöm. Minden jót a viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, minden jót önnek is. Közben nézem, ha írtak-e. Haló? Van telefonál?
8: Igen. Őstülüke. Vicsa vagyok.
1: Igen.
8: Belis Györgyre szavaznék az elsőre.
1: Igen.
8: A kívánságos.
1: Igen.
8: Énekem pedig Győri Szabó Józseftől van egy szőke asszony.
1: Van.
8: Ez az én nótám, köszönöm.
1: Szőke asszony, elhúzzuk önnek a nótáját, Vica. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Minden jót, viszonthallásra. Közben írt Gabriel, van telefonáló is? Haló?
9: Szimetim, szeretnék szavazni a másodikra.
1: Másodikra szavazat, köszönöm. Kívánság?
9: Messze van a kicsiny falum.
1: Messze van a kicsiny falum. Jó, ez biztos meg lesz.
9: Köszönöm szépen.
1: Én is, minden jót
9: kell.
1: Viszont hallásra. Azt mondja, hogy szia, szavazok a harmadikra. Jó. Itt legközelebb nem a címbe kell írni majd, hogy mit szeretne, kicsit nehéz így eligazodni rajta a harmadikra. Kicsiny falum, de a tornya mégis ide látszik, van valami ilyesmi. Megnézzük, hogy mit találunk ezzel kapcsolatban. De a tornya mégis ide látszik, jó? Oké, no van-e telefonáló? Hogy ne lenne? Ügynek a vonalak.
10: Üdvözlöm, kedves Tímea, németnék Klári vagyok Zalaegerszegről.
1: Tessék, Klári.
10: Drága Tímeám, én a harmadikra szeretnék szavazni.
1: Igen.
10: És kérem szépen, Vándorfelhők fenn az égen.
1: Jó,
10: Tarnai kis Lászlótól.
1: Vándorfelhők fenn az égen. Tarnai kis László, ezzel nem lesz gond. Köszönöm szépen.
10: Nagyon köszönöm, és minden jót önöknek.
1: Önnek is, Klári, minden jót, viszont hallásra. Haló?
11: Jó napot kívánok, Erzsi vagyok, Pacsáról.
1: Tessék.
11: A harmadik nótára szeretnék szavazni.
1: Igen.
11: És elnézem a naplementét a Balaton partján, ezt szeretném kérni.
1: Elnézem a naplementét a Balaton partján. Rendben, felírtam, ezt is betesszük a sorba, jó? Maradjon velünk, Erzsi. Köszönöm szépen.
11: Köszönöm szépen, további szép estét kívánok.
1: Minden jót önnek is, viszont hallásra.
11: Viszont hallásra.

0: Telefonálót köszöntök ismét, haló?
1: Igen.
0: Üdvözlöm.
1: Igen. Jogom, kedves Tíme, én Béla vagyok Utolföldéről.
0: Igen.
1: Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Ketten a másodikra, igen. Jól van. Igen.
1: És azt a nótát szeretném meghallgatni, hogy szeretnélek újra rózsák között látni Marcis Demeter előadásában. Szeretnélek újra rózsák között látni Marcis Demeter.
0: Szeretnélek újra rózsák között látni. Jó, igen? Meg is van, rendben van. Köszönöm szépen, hogy ilyen érthetően mondtad.
1: Hát én köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm. Minden legjobbakat
1: Csokolom,
0: önnek.
1: Csokolom, ugyanazt kívánom önöknek is.
0: Viszonthallásra. Viszonthallásra. Van még valaki? Haló?
2: Halló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Mária vagyok Bertenszínről.
0: Tessék!
2: Itt a harmadik nótára kezdtem szavaznunk.
0: Igenis, kívánságuk van-e?
2: Igen, szeretném kérni, megszólalt a bolond szívem.
0: Megszólalt a bolond szívem, jó, felírtam. Köszönöm szépen!
2: Viszonthallásra.
0: A viszonthallásra. Minden jót kívánunk. Na, akkor megnézzük, hogy mennyi időnk van még, aztán nem sokára jön az eredményhirdetés.

0: És az utolsó telefonáló a vonalban. Haló?
1: Kedvi Csókoló.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Igen, megvan.
1: És a kérésem meg az lenne, hogy Vecsernyére szól a harang.
0: Jó.
1: László volt a Tófejben.
0: László, Tófejre önnek szól majd 7 óra előtt egy kicsivel, jó? Vecsernyére szól a harang. Köszönöm, hogy telefonált. Minden legjobbakat, viszont hallásra. És akkor ennyi volt. Több nóta már nem fér bele, gyorsan megnézem, hogyha esetleg szavazat érkezett, de aha, itt egy érkezett a második nótára, de ez már a végeredményt nem befolyásolja. Több kívánságot nem tudunk befogadni, hiszen nem lesz idő lejátszani a nótákat. No, akkor eredményhirdetés. Melis György nótája 3 szavazatot kapott, 80 szavaztak Bétót Magdára, és 13-an Kovács Apollónia nótájára, amely egyébként a harmadik javaslat volt, és az Aki a babáját igazán szereti címmel hallgattuk meg, ez lesz a következő hét magyar nótája lesz. Ezt most szépen elmondtam, nem próbálom meg még egyszer, szóval köszönöm szépen, hogy mindenki velünk tartott, és időt szántak ránk, telefonáltak, vagy írtak nekünk. Most már akkor a zenéki a főszerep, azok a nóták következnek, amiket önök kértek, kellemes időtöltést.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

lelkesen, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül. Jajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül.

Még egy kis magyar nóta a folytatásban mindjárt lesz, de hamarosan este 7 óra, úgyhogy búcsúzik a vezetett műsorrész. Köszönjük, hogy velünk rádióztak. Tegyék ezt legközelebb is. A folytatásban, ahogy említettem, jönnek még magyar nóták, lesz majd esti mese, az ismeretlen ismerőst is megismételjük, és a terepjárót is, valamint a fordulópontokat 9 óra után, aztán pedig zene a folytatásban. Holnap reggel a szokott időben indul a vezetett műsorrész, új hét kezdődik, addig még pihenjenek egy kicsit, ahogy lehet. És számítunk figyelmükre legközelebb is természetesen. A hangtechnikus Bencik István és a műsorvezető Donner Tíme a búcsúzik. Minden jót, szép estét, jó pihenést!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: aki Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a megfelezett ajándék. Volt egyszer egy királyfi. Ez a királyfi vadászni ment az erdőbe, s úgy belemelegedett a vadászatba, hogy egyszerre ráesteledett. S ment volna haza, de nem találta meg az utat a nagy sötétségben. Na hát most mit csináljon? Bolyongott jobbra, balra, s nagy későre megpillantott valami gyenge világosságot. Nosza, oda ment egyenesen, s hát egy kis házikó ablakában pislogott az a világosság. Bekopogott az ablakon, s mindjárt ki is szólt a gazda. Ki kopog? A királyfi. Adsz-e szállást, jó ember? Adok hát, felelt a gazda, s nyomban ajtót nyitott, betessékelte a királyfit, aztán felköltötte a feleségét meg a leányát, hogy készítsenek neki vacsorát. Csupán egy kakasuk volt, azt hamarosan leölték, megkopasztották, megsütötték, s erősen kérték a bocsánatot a királyfitől, hogy szegény létükre, hát jobb vacsorával nem szolgálhatnak. De a királyfi éhes volt, mint a farkas, pompásan ízlett neki a vacsora, aztán jó puha ágyat vetettek neki, s úgy aludt reggelig, mint a bunda. Jó kedvel kelt fel a királyfi, megköszönte a szíves vendéglátást, elbúcsúzott a szegény emberektől, s hazáig meg sem állott. Ahogy hazaért, megparancsolta az inasának, hogy vigyen ide, meg ide, ennek s ennek a szegény embernek egy sült kakast, egy kalácsot, egy hordócska bort, s 12 tallért. Mindjárt indult is az inas. De mert hogy messze volt az erdő, hát megéhezett útközben, s kapta-fogta magát, megette a kakasnak a felét. Aztán tovább ment, hát de most meg erősen megszomjazott, s kapta-fogta magát, hát megitta a hordócska bornak is a felét. Hát de ez se volt elég az ebattának. A kalácsnak is megette a felét. Aztán mit gondolt, mit nem? A 12 tallérból 6-ot a lajbia zsebébe csúsztatott. Gondolta hát, elég lesz annak a szegény embernek 6 tallér is. Na, megérkezett az inas. Átadta a királyfi ajándékát, volt öröm a háznál, de a leány, aki ritka okos volt, gyanút fogott. Belelátott a hamis inas veséjébe. Nem hihette, hogy a királyfi éppen fél kakast, fél hordó bort, fél kalácsot meg 6 tallért küldjön. Hallod-e? Szólt az inasnak. Ha megmondanád, én üzennék valamit a királyfinak, de úgy, ha szóról szóra átadod az üzenetet. Hogyne, fogadkozott az inas. Hadd hallom. Hát kérlek először ezt mondjad. Annak, aki éjjel dalol, fele elveszett valahol. Az inas utána mondta az üzenetet. Másodszor kérlek ezt mond neki. Miért csak fél a hold második negyedben? Sehogy sem tudok eligazodni ebben. A harmadik üzenet ez volt. Fenn is tele, lenn is tele, mégis hiányzik a fele. A negyedik üzenet meg ez volt. 12 hónap egy évben, hogy lett 6 belőle éppen? Zinas hazament, s szórul szóra elmondta az okos leánynak mind a 4 üzenetét. A királyfi végig hallgatta, aztán nem tudta, hogy mit csináljon, hát haragudjon-e vagy nevessen, de annyira megtetszett az elmés üzenet, hogy elkacagta magát. Jaj, te huncut, hát tudod-e, hogy mi van ebben a 4 üzenetben? Az van benne, hogy a kakasnak meg a kalácsnak a felét megetted, a bornak a felét megittad, a 12 tallérnak a felét meg zsebrevágtad, hát igaz-e? Jaj, igaz, felséges királyfi, kegyelem árva fejemnek. Na jól van, hát megkegyelmezek, mert szerencsédre a te hamisságodból tudtam meg annak a leánynak a nagy okosságát. Pont ilyen feleség való én nékem. Na még aznap aranyos hintót küldött az okos leányért meg a szüleiért, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: a vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
0: Szép álmokat!

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Szép napot kívánok Horváth Robinak, az MMR zenei szerkesztőjének és kollégának.
1: Jó napot kívánok!
0: Általa ismer a nagy közönség is, tehát nem csak a rádió hallgatók, ez pedig nem más, mint a zene. Kezdődjön tehát ez a beszélgetése témáról egyébként is a rádiót előtérbe helyezve, a zene nagyon jelentős szerepet tölt be. Mikor és milyen formában kezdődött a zenei pályafutásod?
1: Hát a zenei pályafutásom már 8 éves koromban kezdődött, amikor szüleim vettek egy kis hegedűt, és beirattak az alsófokú zeneiskolába, Derendvára, és itt befejeztem a alsófokú zeneiskolát hegedűre, aztán folytattam Mariborban a középzeneiskolában ipúgy hegedű és zongora még mellette. Hát még itt alsófokú zeneiskolában én is már próbálkoztam, amikor már a 4.-5. osztályt befejeztem a hegedűn, ismételgetni valamilyen magyar nótákat kezdtem, vagy csárdásokat. Akkor még középiskolában, ott pedig, mivel zongora is hozzájött a hegedű mellé, ott pedig a zongorával nekem is voltak kis gondjaim, mert rájöttem, hogy jó, tudok kicsit ilyen slágereket is kezdeni játszani, és jobban azokat gyakoroltam, vagyis azokat játszottam, mint pedig amit kellett volna, ugye? De sikerült azért befejezni a zongorát is.
0: Hegedű, zongora, még van valami? Ezen kívül?
1: Hát volt még mellett a blokkflauta. Katonaságnál pedig játszottam dobot egy jó 2 hónapot, mivel volt ilyen katonai együttes, vagy katonaságnál, és a dobosunk elment haza, vagyis leszerelt, és nem volt dobos. És akkor, hát most kérdezem, most mondom, hogy leülök mellé, megpróbálom. Nem. Hát meg is próbáltam, és elég szolidan az eldoboltam azt, amit kellett. Ilyen mondjuk rá a középiskolába, Mariborba, ott már volt egy együttesünk, Oázis volt a neve, ez 3. középzeneiskolában, amikor jártam, akkor volt. Az volt, utána jött a Monitor együttes, és most pedig a Halikánum duo.
0: És számodra melyik fellépés maradt még legjobban emlékezetedbe? Gondolom, hogy több is van, de most valamennyit nem tudjuk azért így végigpásztázni.
1: Hát talán biztos legjobban a tájszólási fesztivál, ahol győztem, vagyis győztünk, hiszen Monitor együttes volt a kísérő együttesem, vagyis együtt voltunk. Az maradott valahogy a legszebb emlékemben, nem is a győzelem miatt, hanem egy szép zeneszám volt, nagyon nagy tapsot kapszunk, visszatapsot. Egy nagyon jó érzés volt számomra, hogy valamit tudtam az embereknek is nyújtani, nem csak magamnak, hanem az embereknek is, hisz sokáig ez a dal megszólalt a rádiókban, stb. Szép magyarra is át van fordítva, Vár a kisfalum. Úgyhogy talán ez az egyik legszebb emlékem, amit a zenei pályafutásomban történt. De most is vannak nagyon szép események, vagyis történetek, zenélések, fellépések, úgyhogy én se tudnék talán zene nélkül érni, nem, hogy nem tudnék, biztos nem tudnék.
0: Hogyha most így gondolatba visszamegyünk Mariborba, ugye erre a fesztiválhoz, akkor így sejthető volt, hogy győztes lesz a zeneszám? Manapság most, uram, bocsánat, de ugye, ha nézzük, mi bármelyik fesztivált mindig ott vannak a jelöltek, ugye már mint az első helyre a jelöltek, meg már előre tudják, hogy ki fog győzni nagyobb részt. Már akkor is ez így megvolt? Vagy teljes meglepetés volt?
1: Nagy meglepetés volt. Mielőtt felléptünk, egy pár zeneszámot hallottunk már, és azért olyan kis érzésünk volt, hogy a zeneszámunk nem olyan rossz. Elég jó, de nagyon nagy meglepetés volt, hisz nagy sztárok mellett léptünk fel. Először voltunk egyáltalán egy ilyen fesztiválon, és mégis nyertük, nem? Úgyhogy másnap az újságokba írta az, hogy eljöttek, felléptek, és elvitték a nyereményt, vagyis hát a díjat. Nem?
0: És a lámpalázza hogy vagy?
1: Most már nekem talán annyi nincsen.
0: És megtörtént-e az, hogy elfelejtett a dalszöveget?
1: Most én elmondom, az ilyen rossz tulajdonságom az, hogy a dalszövegeknek, vagyis ahogy zenélünk, én meg a Branko, ugye, ott van a kottatartó, és ott vannak a szövegek. Úgyhogy abba nagyon megszoktam, amit megszoktam, és úgyhogy én ezzel nem is akkor foglalkozok, mert ott vannak a szövegek, nem? Ha véletlenül nem tudok, belenézek, vagyis mindegyik zeneszámnál elkészítem a szöveget, és...
0: Nem volt olyan eset, hogy...
1: Volt olyan eset is, hogy ott volt a szöveg.
0: Na ezt nem, akarjuk hallani.
1: Ott volt a szöveg, aztán valamit mellé énekeltem, nem is a szöveget.
0: És a rajongók tábora ugyan mekkora? Még jönnek a levelek?
1: Hát valamikor voltak, most nincsenek, ugye? Szóval a Halikánom Dó vagy és én és Kosa Branko három hotelben játszunk, cseregetjük mindenhol magunkat. Kis tánc este is van, ugye a vacsorához hozzá. Vannak, amikor persze oda jönnek hozzánk és gratulálnak, vagyis szépen muzsikáltok, vagy megkérnek valamilyen táncra, játsszuk nekik.
0: És a kedvenc zeneszámok. Nem kell őket felsorolni.
1: Nagyon sok lenne, ha fel kellene sorolni. Szóval én jobban tényleg az idősebb korosztályú zeneszámokat, előadókat jobban szeretem, mint pedig az újakat. Meghallgatok mindent, csak legyen azért elég minőséges, legyen neki valami elmondani valója a szövegében, úgyhogy nem tudom.

0: Nos, így a zenevilágát egy kicsit körüljártuk, természetesen mindent képtelenség elmondani. Most akkor tegyünk egy lépést tovább. Muravidéki Magyar Rádió, illetve ugye egykor a Muraszombati Rádió volt. Robi, milyen pályafutást gondoltál, illetve a zene világán kívül még mi volt az, ami vonzott gyermekkorodban?
1: Hát nem is tudom, talán más nem is.
0: Csak zenészetet
1: kell. Igen, hát különösen a alsófokú zeneiskola után is, mikor beiratkoztam a középzeneiskolába, és ott, ahogy már elmondtam, már alapítottunk egy zenekart, és láttam, hogy ennek a zene lesz a vége, vagyis az életem ebben fog folytatódni, vagy ezt szeretném. No, közben persze katonaság után apám nyitott egy kis büfét, és nála is dolgoztam egy jó 4-5 évet, és utána kerültem a rádióhoz. És nagyon örültem persze, hiszen a rádió zene.
0: A rádió zenei szerkesztője vagy. Mi a legnehezebb a munkád során?
1: Nehéz kérdés. Teljesíteni talán minden hallgatónak a zenei ízlését vagy
0: kívánságát.
1: Persze örülök, hogy a mi archívumunk elég nagy, széles, úgyhogy itt vannak a magyar notáktól kezdve, ami ma már ritkasága, úgy mondom, Magyarországon, a magyar rádiókban. Mi nálunk ezek naponta elhangoznak. Ennek külön örülök. Így talán a fiatalokat is szüleik mellett, nem? Azért itt-ott hallják, nem? És talán azért megmaradnak a fiatalokba is majd, talán mikor egy kicsit feljönnek, én emlékszek rá, mikor én is fiatal voltam, és vasárnaponként ugye be volt kapcsolva délbe az ebédnél a Muravidéki Magyar Rádió, én nem is figyeltem akkoran rá, nem? Megmondom őszintén, nem is figyeltem rá, én hallgattam, mit tudom, valami MM5 vagy valamilyen osztrák rádiót, valamilyen kicsit más stílusú zenét, Beatles-eket, meg külföldi zenét, de mivel mikor már kezdtem kicsit korval jönni, vagyis olyan 30 felé, akkor még már érdekelt azért totálisan a mi történik itt. A mi történik itt a Lendva környék,

0: korodból még mit tudhatunk meg? Mennyire volt szigorú tanító édesanyád? Oda-haza mennyire fenyített az általános iskolára? Milyen emlékeid vannak?
1: Hát elég csintalan gyerek voltam, igen, és anyám nagyon megkövetelte, aki éppen engemet tanított, hogy nincs itt semmilyen privilégium, vagy hogy mondja meg az miatt, hogy anyám is tanítónéni. És volt egy hetedik osztályban egy elég bajos dolog, amit csináltam, egy revolúciót, akkor nagyon kikaptam. Hogyha egy röviden elmondom, abban az időben ugye már 6 órakor körülött körülbelül fölkelni a gyerekeknek, akik ilyen pincéről, vagy pedig nem tudom, Hosszúfalú, vagy Csentéből, vagy Petesezerről jártok iskolába, mert 7-kor kezdődött az iskolai járószékrám. És ezt párszor a gyerekek, vagyis osztálytársaim fáradtak, álmosak voltak. Ha mondtuk mi, hogy nem lehet így, hanem 8 órakor tenni az iskola kezdés, nem? És voltunk egy 4-5-en, akik így azt mondtuk, hogy csinálunk revolúciót. Nem is hogyan, nem? Úgyhogy otthon én megírtam a plakátokra rá, hogy mi tanulunk, szeretünk 8 órakor kezdeni az iskolát, nem? És egy pár, 3-4 plakát ezt este, mert jártam badminton edzésekre, este, amikor vége volt a badmintonnak, akkor ez ki volt téve az iskolába, a fő aulába, vagy hogy mondják, oda ki volt ez ragasztva szépen, meg még egy helyre. Én voltam a fő cinkos, vagy hogy mondják, nem? És semmi, reggel jövődjünk mi iskolába, mind a tanárok ott vannak enne a izená, hogy mi az itt, micsoda 8 óra, meg hogy le tanárok, ha nem lesz 8-kor, le tanárokkal, meg stb., nem? És barátom, úgymond a barát, vagy osztálytársam, pedig elmondta ezt a testvérének, aki 8-as volt, én még 7-es, nem? És a nagy szünetbe halljuk a
0: hangos bemondóba,
1: hogy a 8-as tanulók mind jelentkezzenek lenne az aulában, nem? Ú, mondom, ez jó, akkor nem irán vagy miránk gyanúsítanak, nem? De a másik szünetben már hívták Horváth Robi, nem tudom, nem akarom felsorolni a többi neveket, jelentkezhetek az igazgatónál, nem? Meg a pszichológusnál, nem? És akkor kérdezték tőle, hogy ti voltatok, nem? Nem. Hát a pszichológus mondta, hogy akkor írjunk, vagy írjak, ugye azt amit a plakátom volt kézírásomról, és mondta, ez a te írásod, ez te voltál, nem? És meg is tudtuk, hogy ennek a osztálytársamnak a testvér, aki 8-as volt, az elment elárulni engemet, vagy bennünket, nem? Hát úgy, hogy én hazamentem iskolából, előadás volt először anyámtól, anyám is tanított, csak ő délutános volt, és közben, mikor ment hazának, mindjárt elment az apámhoz beszólni, hogy mi történt, nem? Apám hazajött, aztán akkor volt egy kis fővágás, nem? Úgyhogy ez volt egy ilyen...
0: Nem értették a szülők, hogy ti csak segíteni akartál osztálytársaidnak.
1: És ezt mindig megelemítem, hogy mégis valamit elértünk, mert ha jól tudom, 8-kor van az iskola. 8-kor kezdődik.
0: Nem tudok ebbe beleszólni, mert most már így
1: most, hogyha mi hozzá segítettünk, vagy pedig... Ez.
0: Ugye, te már akkor próbáltál segíteni a gyerekeken. Most ugye az ott a lehetőség, mert nagyapa vagy, 2 gyönyörű unokád van. Igen. Mennyire vagy engedékeny velük szembe? Mennyire kényezteted őket?
1: Hát sajnos a fiam meg a 2 unokám Ljubljanában élnek, úgyhogy nem sokat látjuk egymást, egy hónapban egyszer, meg azt is egy pár órát. Úgyhogy sajnos nem...
0: Nem adott a lehetőség most.
1: De a nagyobbik, vagyis a Walter a neve a fiúnak, ő csintalan, de persze elnézem neki, mert kevesed van velem. Úgyhogy hogyha szét is szór mindenfélét, semmi gond.
0: És amikor még csak az apai szerep volt ugye az életedben, akkor mennyire volt engedékeny a fiaddal szembe? Mi mindig néztél el neki?
1: Hát itt is sajnos, mivel elváltam, jobban a anyával élt föl, minden 2 hétben volt nálam péntek szombat vasárnaponként. Az Igor nem volt rossz fiú, úgyhogy szófogadó gyerek volt.
0: Vannak-e követőid? Lesz valaki zenész még a családba?
1: Hát nem hiszem, hogy zenész lesz. Akár a fiam ezelőtt egy jó egy éve vett dobokat, Nem.

0: De csak épp annyi, hogy ez volt neki a kívánság, hogy ő dobol, nem? Nem is hallottam még, hogy mennyit gyakorolt.
1: Amit én viszont itt róla tudunk a szerkesztőségben, nem tudom, hogy a kívülállók erről mennyit tudnak, de ugye mi tudjuk, hogy ha Dalmácia, akkor az horvát Robi. Honnét ez a szeretet Dalmácia iránt?
0: Majdnem minden éven voltam a tengeren. Nagyon kedvelem a dalmát zenét is, úgyhogy már a zene is valahogyan hat rám. Most már néhány éve Le Makarska Rivierára, vagy Brellára járunk. Valahogy nekem, mikor látom én ezt a kék-zöld vizet, nyugtat, nekem az a klíma nagyon passzol, nem csak az miatt, hogy nem kell dolgozni, hanem szóval szerelmes vagyok bele.
1: Ha majd egyszer eljönnek a nyugdíjas évek, akkor költözöl?
0: Hát, megmondom őszintén, hogy már néztem a interneten is, hogy van Baska Voda és Makarskában öreg otthonok. Ha más nem,
1: akkor
0: szeretik azért, hogyha véletlenül megérem azt a 70-es éveket, vagyis 70-es életkoromat.
1: Akkor ott keressünk.
0: Ott.
1: Jól van, ezt megbeszéltük. És akkor következik egy zeneszám.

0: Még néhány perc erejéig visszatértünk. Műsorunk vendége Horváth Robi. Hány nyakkendőd van?
1: Hú, nekem sok. 30 biztos, hanem 40.
0: De te szereted a nyakkendőket?
1: Hát minekünk a stílusunk is a Brankóval az, hogy nyakkendősen szokunk zenélni. Akár most már nem is akarom divat, de nem, hogy szeretem, hanem mondom, olyan helyeken muzsikálok, ilyen hotelokban, ahol talán illő is.
0: És a sport?
1: Hát sajnos ilyen nem bírok semmi sportra foglalkozni, már a lábom végén nagyon, de el kell mondjam, hogy én voltam nagy futballista. nem nagy, hanem Völgyifalusi az édesanyám, és Völgyifalban volt pincénk is, stb. És Völgyifalunál hát leregisztráltattam magamat fiatal koromba, úgyhogy játszottam egy 2-3 meccset akkor, mikor nem voltak meg. Nem 11-en, akkor betettek, nem? Hogy nem menj be, Robi, kicsit a vakkantúrásokat igazítsd el, nem? Mert Völgyifalu az híres a foci pályán, ugye minden 5 méterre vakkantúrás volt. Úgyhogy ez volt az én nagy futball pályafutásom. Úgyhogy háromszor futballoztam egy 10 percet körülbelül, mert arra megjött valaki a helyből, vőgyből együtt, azt mondják, hogy permetezett, aztán akkor persze ütett, betetik engemet, meg levettek.
0: És most ugye az egészséges táplálkozás korszakát éljük. Na, Robi?
1: Hát én megeszek mindent, úgy mondván, talán úgy gondolom, hogy mindent megeszek, akár nekem meg kéne vigyáznom, mivel van egy kis cukrom, úgyhogy diétát kéne tartanom, de egy időben nagyon betartottam, most utolsó időben még megint valahogyan össze-vissza megeszek mindent, különösen meg szeretem a halat. Én szeretem a halat.
0: Dalmácia.
1: Ne beszéljünk, hogy mikor lenn vagyunk tengeren, akkor halat hal le.
0: És ugye a dohányzásról nem kéne lemondani?
1: Dohányzásról én lemondtam. Hát meg kellene többet mozognom.
0: A lényeg az, hogy állsz a színpadon, illetve a hangod a fontos, gondolom.
1: Hát eddig még, hála Istennek, a hangom nem rosszul, vagy pedig még van.
0: Azért még jól állunk.
1: Úgyhogy jól állunk.
0: Legyen akkor ez a záró szó, de még annyit fűzök hozzá, hogy ugye jó az MMR-nél dolgozni.
1: Hát igen, többször híjskedünk, vagyis én szokok híjskedni, hogy hányszor kell még aludni, hogy melyik tengere, mint a kisgyerek, nem? Na és ma is már mondtam, hogy még 98-szer, akkor még most kitaláltam azt, hogy még hányszor kell aludni, hogy elmegyek nyugdíjba. Aztán körülbelül kiszámítottam olyan 1986-szer.
0: Horváth Robit kivárjuk. Kivárjuk, de viszont most itt ismét pontot teszünk már, mint a műsor végére. Ami még megadatik, az egy zeneszám. Tisztelt hallgatóink, köszönöm, hogy velünk voltak. Ezzel a műsorral egy hónap múlva jelentkezünk ismét. További kellemes időtöltést, kellemes rádiózást és a viszonthallásra.

Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A hagyományos aratás és cséplés munka folyamatait idézték fel szombaton Domonkosfán, a Domonkosfai portánál. A rendezvényen a résztvevők megismerhették az egykori gabonabetakarítás eszközeit és módszereit, emellett sor került a muravidéki búza összeöntésre a Magyarok Kenyere program keretében, valamint kulturális műsor is színesítette a napot. A rendezvényt a Sálovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, a Domonkosfai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Sálovci Község és a Domonkosfai Önkéntes Tűzoltó Egylet közös szervezésében tartották meg. Fticsár Inesz járt a rendezvényen.

0: A kaszák suhogása, a cséplőgépek zakatolása és a népzene hangjai töltötték meg a Domonkosvai Porta udvarát. Az aratás, a tánc és a dal ünnepe idén is felidézte azt az időszakot, amikor a gabona betakarítása még a családok közös munkáját jelentette. A látogatók végigkövethették az egykori aratás és cséplés munkafolyamatait, a kézi aratástól egészen a gépi cséplésig. Az esemény azonban ma már jóval több, mint hagyományőrző bemutató. A közösségi találkozás és az együtt töltött idő ünnepe is. Erről Orbán Dusán, a Sálóczi Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség elnöke beszélt rádiónknak.
1: A rendezvény azért nőtte ki magát egy ilyen szélesebb körré, mert a hozzánk közel álló témát öleli föl. Az emberek, akik részt vesznek a munkában, azok ezt a gyermekkorukban, ifjabb koraikban muszájból csinálták. Manapság meg eljönnek vissza, és visszaemlékeznek azokra a régi szép időkre. Tudjuk azt, hogy régebben sokszor mondjuk, hogy könnyebb volt az élet. Igen, könnyebb volt az élet, mert nem volt ennyi hajtás. Manapság túl sokat hajtunk, és ez a rendezvény, ez egy olyan rendezvény, amikor megpróbáljuk az embereket egy kicsit leültetni, mert nem a munkámban a hangsúly, hanem azon, hogy leülünk, beszélgetünk, társalgunk, meghallgatjuk egymást, és egy minőséges kultúrműsorban élvezzük a délutánt a Domonkosvai Porta udvarán.
0: A kézijaratás bemutatójában idén is olyan helyiek vettek részt, akik gyermekkorukban még maguk is megtapasztalták ezt a nehéz fizikai munkát. Szép Lajos felidézte, hogyan zajlott egykor az aratás, milyen hosszú heteken át tartott a munka, és milyen közösségi élményt jelentett a falubeliek számára.
2: Én apám idejében csak sokat nem kaszáltunk, csak itt-ott, mikor letettél, aztán akkor, ha úgy. Mindből nem sokára, akkor vettünk kombájt, aztán maradtunk. Nem, kézi munkát nem sokat dolgoztam. Szép dolog csak az a kökés. Tudomány is azért nem lehet csak így, meg úgy. Jobb volna, fiatalabb volna, akkor jobban menni. 78 évesen múlottam. Talán kaszálás a legnehezebb, után még hát több is, mind nehéz munka. Nem megy könnyen semmi. Te kaptunk egy kis reggelit, akkor befőtt a buza, akkor kaptunk uzsonát, akkor szóval után jött a rozs, cséplis, vagy valami zav volt, akkor volt a rendes ebit. Szóval mentünk egyik házt a másikig majdnem, minden házhoz. Körülbelül hát a műzénkbe, körzetbe. Szóval így ment. Egy hónapig ez folyt ez a cséplis. Ez szép dolog volt az. Fiatal vigan voltak a népek. Mindig beszélgettünk. Most nem lehet már beszélgetni se úgy.
0: A bemutatón kaszát ragadott Polcak Edvárd is, aki a kezdetektől részt vesz a rendezvény szervezésében. Elmondta, hogy már kisiskolásként bekapcsolódott a földmunkába, később pedig a családban ő lett a kaszás.
3: Én tisztán az elejétől csinálom ezt az aratást, a szervezők között is ott voltam, és a cséplisnál is ott voltam. Megjavítottak az öreg cséplőgépet, és úgy kezdték a cséplést. Tanultam, én már nagy család volt, és hamarosan el kellett kezdenem a munkát a földön. Csak vagyan 5-6. Osztályos koromban kezdtem már a Már előbb kezdtem kötelet vetni, kéviket kötni, akkor már régen, már talán, hát nem tudom hány éves koromban, nagyon korán. Kaszálni pedig édesapánk kórházba került, nem volt kaszás a családba, úgy kezdtem kaszálni, igen. Előbb ugye megbecsültük nagyon az aratást és a buszát, a rózsot, mert abból voltam megélhet. Most igen, gépekkel vannak, most is meg van becsülve. De akkor ez volt a túlélés, vagy pedig nálunk is nagy család volt, 11-en voltunk, és nagyon megbecsültek ugye az aratást, a gabonát.
0: Az aratás egykor igazi családi munka volt. Nem csak a férfiak dolgoztak a földeken, hanem a nők és a gyerekek is kivették a részüket a feladatokból. Kovács Márta gyermekkori emlékeit felidézve mesélt arról, hogyan zajlott egy aratási nap.
4: Korán reggel föl kellett kelni, el kellett a reggelit igazítani, a család megreggelizett, el kellett az uzsonát pakulni a kosárba, innyavalót, mindent kellett belegvinni, mert mentek reggel már 4:30 felé, mentek kő a mezőre aratni, hogy nagy melegbe kicsit pihentek, mint mondják, akkor arattak egy darabig, akkor szállták a kéviket, kepibe rakták, kihúzták Epe árnyékából, leültek, aztán ott uzsonáztok, akkor meginten, ha bírtak, akkor aradtak tovább, ha nem, akkor elmentek haza, ugye, hogyha nagyon meleg volt. Férfi kaszát, a nő szedte a markot, ha valami gyerek volt, az vette a kötelet, egyik soron vette a kötelet, másik soron, meg ugye mikor már másik cekaszátok, akkor még kérdik kötöző. Tehát az ilyen volt, amilyen a magam élményét úgy mondom.
0: A rendezvény egyik legnagyobb látványosságát ezúttal is a régi mezőgazdasági gépek jelentették, amelyek szinte kivétel nélkül Polczak Emil gyűjteményéből származnak. Több évtizedet gyűjti és újítja fel a régi gépeket, hogy azok működés közben is bemutathatók legyenek.
2: Kedves gyerekem, nekem nagyon sok gépem van, mindenféle mezőgazdasági gépek, motorok, minden, hát nincs, hogy nincs. Ezek még annyi évesek is van, mint ilyen, vannak még 70, még 80 évesek is. Még a traktorom is itt van, az is 72, annyi is, mint ilyen 72. éves. Sajnos, hogy így van, de hát mit sem megöregítünk, aztán így van. Szeretni kell őket, a gépeket kell szeretni, rendbetartás. Munkám sok nem fekszik bent, ha a bukszám azért megörül sűrve. Atom pörülnek velem. Ilyen följártam Nagykanizsától a Magyarországon, legtöbben Magyarországon. Még Magyarországon csináltam ki ezeket, mint minden itt Őri Szentpéterén. Pista bácsi vagy ezek. Alatt még nem találtam, hogy működött volna. Ez csak minden javítás kerülnek. Ja. Van régi rádiumok, régi mikrofonjaim, gramofonjaim, régi órák. Talán nincs, hogy nincs.
0: Az aratás, a tánc és a dal ünnepe évről évre nem csak a helyieket, hanem a határ túloldaláról érkező vendégeket is Dombunkosvára vonza. Németh Csutak Kálmán ezúttal is gyalog érkezett Szalafőről.
5: Nagyon régióta szeretem ezeket a dolgokat, ilyen bemutató jellegű. Itt azt hiszem, hogy elég hivatalosan is történt. Engem meg az vonzott ide különösebben, még különösebben, hogy nagyon sok az ismerősöm, és még több az, hogy átsétálhatok Szalafőről Dombunkosvárra, imádok túrázni, Hodoson megállni, barátokkal beszélni, és akkor ideérek, és egy csodavár, ez valami fantasztikus.
0: A rendezvény részeként idén is megtartották a Muravidéki búza összeentését a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A kezdeményezés jelentőségéről Horváth Vivien, a program vezetője beszélt.
6: Én azt gondolom, hogy a búza és vele együtt a kenyér az maga az élet, és mindannyiunknak ezt jelenti. És ráadásul nálunk ugye a Magyarok Kenyerében a 15 millió búzaszemről beszélünk, a világ magyarságáról, amely áthidalja a határokat, és úgy fonja össze ez a kenyér a világ magyarságát, mint a kovász a lisztet. Én az elmúlt 5-6 évben járom a teljes Kárpát-medencét, nagyon sok arató ünnepségen, búza összeöntésen vettem már részt, és itt Muravidéken van egy igazán különleges hagyománya ennek az eseménynek, hiszen itt látható egy valóban működő cséplőgép, én eddig a teljes Kárpát-medencében ezen túl 2 darabot láttam, és ráadásul itt van az egyetlen hely a teljes Kárpát-medencében, ahol minden más formáját is bemutatják az örlésnek, a cséplésnek, lóval, kézzel. Azt gondolom, hogy ez egy különleges érték, amit muszáj megmutatni szerte a világon.
0: Az idei rendezvény egyik újdonsága volt a Búzától a Kenyérig című kiállítóhely ünnepélyes megnyitója is. Az új helység végigvezeti a látogatót azon az úton, amelyet a búzaszem a földtől egészen a mindennapi kenyérig megtesz. A kiállításon korabeli munkaeszközök, egy a régi mintát hűen követő malom, valamint Abraham Claudia alkotása idézik fel elődeink mindennapjait. A hagyományőrző bemutatókat kulturális műsor követte. A közönségnek elsőként a Tenkez zenekar lépett színpadra, majd az Erdődi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület néptán csoportja mutatkozott be. Fellépett Pál Krisztina énekesnő, a Betyári Tambura zenekar Horváth Zsidányból, a nap jó hangulatáról pedig végül Adó Atea gondoskodott.
7: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjárót hallották, köszönjük figyelmüket!

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

örökségünk. Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Piránig, világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor. Örökségünk!

0: csodálatos világ.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Így ma Pannonia földjén és benne egy kárpátaljai táj.
2: Ungvárt bemutattuk, a Kárpátaljáról már elég sokat meséltünk. Ma a második legnagyobb település Munkács lesz a főszereplő. De lesznek mellékszereplők is, így például Beregszász, Nagyszőlős, Rahó, Csap és a többiek. Munkács egykor teljesen magyar jellegű volt, és nevét híres szülötte miatt ismerjük leginkább. Halljunk tehát először is Munkácsról.
3: Munkácsról talán úgy bevezetőként el kellene mondani, hogy körülbelül 85 ezer lakosú város, az északkeleti Kárpátok aljában található, az Alföld és a hegyvidék találkozásánál terül el, a Latorca folyó partján. Hát a neve a régi magyar Munkász, vagyis Muncász személynévből való, annél származik, hát az eredeti jelentősége pedig a munka. A város legnagyobb nevezetessége a Várhegyen található, talán a Kárpátalja a legnevezetesebb, legszebb történelmi műemléke, nevezetesen a Munkácsvára. A vár nagyon fontos jelentőséggel bírt a Habsburg ellenes mozgalmak korában. Zrínyi Ilona vezetése alatt 1865 és 68 között hősiesen ellenállt a császári csapatokkal szemben. Ez a vár volt az egyetlen Magyarországon, amelyet az osztrákoknak nem sikerült elfoglalni, de majd végül Zrínyi Ilona kénytelen volt tárgyalni az osztrákokkal a vár feladásáról, és majd 1688. január közepén első Lipót császár csapatai Antonio Caraffa tábornok vezetésével bevonultak a munkácsi várba. Zrínyi Ilonát Bécsbe vitték, kolostorba zárták, gyerekeit pedig osztrák liceumba adták, nevezetesen második Rákóczi Ferencet és Rákóczi Juliannát.
2: Erről beszélünk most mi is, de természetesen Munkácsnak ez volt ugye a hős korszaka szó szerint. Az, hogy előtte és utána mi történt, az már kevésbé volt később fontos. Ilyenkor a központba került véletlenül szinte ez a terület. Egyébként itt ugye a törökök és a Habsburgok az előtti korokban sokszor ütköztek meg ezen a vidéken, hiszen ott itt volt valahol egyfajta határ, és akkor később ugye megint csak itt a Habsburgok. És akkor, ha már tényleg Munkácsi Mihály neve fölmerült, illetve nevében van a település neve, akkor mondjuk el, hogy mi köze van ennek az egyik legkiemelkedőbb képzőművészünknek ez a városhoz.
3: Hát igen, Munkácsi Mihály Munkácson született 1844-ben. Lényegében hatalmas vásznaival úgymond meghódított az egész Európát, az egész világot. Romantikusan realista festő volt, aki mindig valamilyen invenciókkal teli munkákat alkotott. Talán a legismertebb képe erről a honfoglalás képe, amely az Országházban látható. Aztán megfestette Liszt Ferenc portréját, de talán a leghíresebb a Krisztus trilógia, ugye, amely napjainkban a Debrecenben látható. Természetesen három részből tevődik össze. Az első a Krisztus Pilátus előtt, a másodiknak a címe Ime az ember, és a harmadik a Golgota.
2: Igen, hát sajnos képei olyan technikával készültek, ami miatt egy picit elsötétülnek, így most már több mint 100 év távlatában, de ettől függetlenül, hogyha restaurálva vannak, meg amúgy is a képei nagy élményt nyújtanak a művészet kedvelőknek. Egyik legnagyobb képzőművészünkről van szó. Röviden valamit még a várról, aztán megyünk tovább Beregszászra.
3: Hát így van, az utóbbi időkben a várban felújítási munkálatok folytak, ugye? A vár napról napra szépül, több kiállítás is várja a látogatókat, itt kapott helyet a Munkácsi Történelmi Múzeum, amely a történelem valamennyi korszakából kiállítási tárgyokat mutat be.
2: Tovább Beregszászra, amely még a leginkább magyar jellegű város, hisz Munkácsnál nem mondtuk talán el, manapság már igen kis arányú a magyarság mértéke.
3: Hát így igaz, Munkács városában talán 9-10 ezer magyar él napjainkban, Beregszászon. A 25 ezer lakos jelentős része, talán körülbelül fele az magyar nemzetiségű. Kárpátalja települései között itt él a legnagyobb magyar közösség, és a település jelentős magyar kulturális központ, ahogy már említetted. Neve a magyar Bereg főnévből származik, a szász utótagja pedig az egykori szász lakosaira utal. A város fontos oktatási központ, itt működik például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ez az első olyan határon túli magyar felsőoktatási intézmény, amelynek diplomáját a helyi állam, tehát Ukrajna is elismeri. A magyar identitás tudat fejlesztése terén fontos szerepet töltenek be még a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség is. Most el kell mondani, hogy a városban működik még az Éhes Gyula Magyar Nemzeti Színház is, több templom található Beregszász városában, római katolikus, református és görög, már emlegettünk előző műsorainkban is, hogy igen, tarka itt a ugye, vallási prezentációt, ha megnézzük. Na, ezen kívül még meg kell említeni, hogy egy Nobel-díjas közgazdásznak a szülei Beregszászból emigráltak Amerikába még az első világháború előtt, és ezt a Nobel-díjas közgazdászt úgy hívták, hogy Milton Friedman, szóval szülei Beregszászról származtak. Milton 1912-ben született New Yorkban, és majd Nobel-díjat 1976-ban kapta, elemezte a fogyasztás, a pénztörténetet és a stabilizációs politika összetettségét.

0: Igen, hát ezek komoly, nehéz dolgok, az biztos. A lényeg az, hogy nagyon sokan emigráltak innen, és az ő családja volt az egyik ilyen. Tehát Beregszászról így egész röviden, sajnos ugye nem tudunk sok időt szentelni egyik településnek sem. Megyünk is tovább Huszt városához, amelyben már kevesebb a magyar lakos, összességében viszont picit nagyobb, mint Beregszász.
1: Hát igen, kicsit nagyobb, mint Beregszász, körülbelül 28 ezer lakosú városról van szó, neve a Husztika, patak nevéből származik, ez pedig a szláv Husztka főnévből, amely kendőt jelent magyarul. A település legnagyobb nevezetessége a vár, amely a középkori Magyarország egyik legerősebb és legjelentősebb vára volt. A középkorban fontos stratégiai szerepe volt a várnak, ellenőrzés alatt tartotta az egyes szóbányákhoz vezető utakat, és több koronaváros védelmét is ellátta. Most a Rákóczi szabadságharc egyik központja volt, majd csak a szabadságharc bukása után jutott az osztrák kézre a vár. 1766-ban villám sújtott a toronyban, tűzvész keletkezett, és lényegében a lőpor raktár is felrobbant, romokban hevert, a várat soha nem építették újjá, még második József is megnézte a várat, ugye megszemlélte, Mária Terézia fia, de úgy döntött, hogy a várat nem kell újjáépíteni, semmi értelme nincs. Hát a napjainkban a város sajnos benőtte a növényzet, de még így romos állapotban is nagyszerű látványt nyújt a turisták számára. Hát a várról Kölcsey Ferenc költünk, a himnusz szerzője is megemlékszik a Huszt című költeményében, és nagyon érdekesen fejezi is be a verset, ugye hát Kölcsey nem csak a múltat szokta idézni, hanem már a jövőbe is látott, úgymondván, és Kölcsey úgy fejezi be a Huszt című verset, hogy has, alkos, gyarapics, és a haza majd fényre fog derülni. Na, azt is el kellene mondani, hogy Huszt görög katolikus templomában nyugszik Petrőci Kata Szidónia, ő volt az első magyar költőnő, 1658 és 1708 között élt, versei csak kézírásban maradtak fenn, összesen 45 darab verséről tudunk.
0: Tehát a művészetek, hogyha Huszt, akkor fölmerülnek, és a következő településünk kicsit Mókás nevű csap, ami itt van a határ mellett, sokáig ez volt ugye a Szovjetunió felé a határ, manapság most már ugye Ukrajnában, egy ideig ugye Csehszlovákia volt ez, Magyarország is volt ez, Habsburg, tehát a dualista monarchia is volt ez, tehát a 20. században minimum 5 állam alakulatnak volt része az, ami manapság Kárpátalja, ugye ez is egy érdekesség.
1: Csapnak, vagyis ukránul csapnak, ugye körülbelül 9000 lakossa van, hát ebből körülbelül 40%-a magyar nemzetiségű. A város Ukrajna egyik legfontosabb vasúti csomópontja, átrakodó állomása, országos jelentőségű. Hát az európai nyomtávú vasúti kerekeket itt cserélik ki az orosz szabványoknak megfelelő szélesebb nyomtávúakra. Itt van a Csap-Záhony nemzetközi határátkelő is, vasúti és közúti is.

0: Igen, hát ugye igazság szerint tényleg emiatt ismerős. Aztán, hogyha a Rahóról beszélünk, akkor már a hegyekben vagyunk egy kicsit jobban, mert ugye tudjuk, hogy itt egy rövid kis alföldi szakasz után már a Kárpátok dombjai húzódnak, amikből aztán lesznek egy kicsit nagyobb hegyek is, egészen a Vereckei hágóig, tehát Rahó már itt van, és inkább ukrán-ruszin településről van szó most már nemzetiségileg.
1: Hát így igaz, ukránul Rahiv a városnak a neve, 15 ezer lakosú városról van szó, nevét a Rahó pataknévből kapta, ez pedig a szláv Orehov, azaz diós szóból származik. A város határában egyesül a fehér és a fekete Tisza, hát a Tiszáról talán el kellene azt mondani, hogy Tisza a Duna leghosszabb mellék folyója, hossza 962 kilométer, folyó a nevét a vaskorban itt élő népcsoportoktól kapta, a Tizak szó folyót jelenthetett valamikor, később a szőke jelzőt pedig azért kapta, mert a homokkal van tele, ugye a Tisza vize. Most a fekete és a fehér Tisza forrása egymástól légivonalban 53 kilométerre található. A Tisza összhossza valamikor 1419 kilométer volt, de a szabályozások eredményeként a folyó új hossza körülbelül 450 kilométerrel rövidebb lett. A szabályozások 1846-ban kezdődtek, és Gróf Széchenyi István szervezte őket meg. Meg kell említeni azt is, hogy a Tisza torkolata Szerbiában van, Titel városa közelében. Itt a vízhozama már megközelíti a Dunáit, így akár a Dráva nélkül a Duna lehetne a Tisza mellékfolyója is, hát ez is egy érdekesség, ugye? Talán, hogyha megemlítjük a Tisza legnagyobb mellékfolyóit, ezek Magyarországon a Sajó, a Bodrog, a Szamos, a Kraszna, az Agyva, persze még a Körösöket is meg kell említeni, és a Marost is. A Szerbia területén, vagyis Vajdaság területén pedig a legnagyobb mellékfolyója a Béga. Szerbek úgy nevezik ezt a folyót, hogy Begej. Európa földrajzi vagy mértani középpontja is Rahó közelében található. Ez egy obeliszkkel megjelölt pont a Tisza partján, pontosabban Terebesfehérpatak helység határában, egy völgyben húzódó út szélén. Az emlékoszlopot 1887-ben állították fel, na majd 1977-ben felújították, ekkor elhelyeztek mellé egy szociál jellegű emlékművet is.
0: Igen, hát sajnos egyébként a Tisza az ugye nagyon fontos olyan szempontból is, hogy az egész Alföldnek a vérkeringését, vízügyét rendezi gyakorlatilag, míg inkább a mi folyónk talán, mint a Duna, vagy hát inkább magyar folyó, mint a Duna. Volt itt egy nagyon komoly ökológiai katasztrófa is, amivel ugye most nem fogunk többet talán foglalkozni, szerencsére a Tisza nagyjából helyreállt azóta, megdöbbentő, hogy a környezet mennyire helyre tud jönni egy nagy beavatkozás után. Nos, és hát említettük már a Vereckei hágót, és azzal kezdtük talán kárpátaljai sétánkat is, így a vége felé odaérünk vissza hozzá, hiszen ugye ennek egy nagy jelképe van a magyarság szempontjából. Egyébként régebben nem csak jelkép szempontjából volt fontos, hanem tényleg stratégiailag is, hiszen még a II. Világháborúban is a hágóknak fontossága volt. Ugye ezen tudtak betörni ide nem csak a tatárok, de később a szovjetek is a II. Világháborúban.
1: Hát így igaz, talán néhány földrajzi adatot a Vereckei hágóról. Ugye a hágó az északkeleti Kárpátok egyik legfontosabb hágója, tengerszinti magassága az 841 méter, a Latorca és az Opor folyó völgye között helyezkedik el a hágó. Hát ősidők óta használt út volt, a honfoglaló magyarok többsége 895-ben ezen a hágón keresztül érkezett a Kárpát-medencébe. Megemlíthetjük azt is, hogy 1241-ben a mongol tatár fülsereg is itt tört be Magyarországra. Na majd a magyar honfoglalás 1100. évfordulójára, a millecentenáriumra, a hágótól kissé távolabb állították fel a honfoglalási emlékművet, alkotója Matl Péter, Munkácsi szobrász. Az emlékmű a kelet és a nyugat közötti kaput jelképezi, valahogy 7 kőtömbből áll, ezek a Kárpátokon átvonul 7 honfoglaló törzset jelképezik, a kapu nyílásában pedig a vérszerződésre emlékeztető oltárkő áll. Az emlékművet folyamatosan rombolták az ukrán ultranacionalisták, ezért 2008-ban majd újjá kellett építeni. Hát, hogyha már a Vereckei hágónál tartunk, akkor még mindenképpen befejezésről meg kell említeni Feszti körképét, ugye, amely 1894-ben keletkezett, és a honfoglalást ábrázolja, és ez a körkép a világ harmadik legnagyobb körképe, napjainkban az Opus Tasseri Nemzeti Parkban található Szeged közelében.

0: Pannonia földjén, tájak, értékek, emberek. Most megismételtük a 2015. november 13-ai epizódot, amelyben a Kárpátaljáról meséltünk. Egy hét múlva pedig már Pincétől Pirániig és Novo Mesto környéke. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!
1: Pannonia földjén. Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

tévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjé, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven sémogat, mint márciusi szél.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.